tanítói közé tartozik. Jánosi András pályáján a hangszerjáték, a tanítás, a népzenei gyűjtő és kutató munka mindig is elválaszthatatlan volt, és ifjúkora óta foglalkoztatta, miért volt oly nagy hatással századok óta a magyar hangszeres zenei hagyomány a műzenére. Tanárként a 2007-ben indult Budapesti Zeneakadémia népzenei képzésének egyik alapítója volt, ahol 11 évig tanított. 2015-ben a Zeneakadémián, vagyis az akkor már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerzett doktori címet, s ugyanebben az évben lett a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2019-ben alapította Hungarikus együttesét azzal a szándékkal, hogy a korábbi századok régi magyar zenei gyűjteményeinek dallamanyagát életre keltsék. Ebben a trióban tanítványaival muzsikál. Kutatóként a 18. századi magyar kéziratos zenei gyűjtemények anyagát, valamint a Kárpát-medence főleg magyar tájain még ma is, vagy az utóbbi időkig élő hangszeres dallamanyag összehasonlítása a fő kutatási területe, és ennek eredményeként készült 97-ben a Jánosi Együttes 77 Magyar Tánc című albuma. De a kutató munkát akkor és ma sem hagyja abba Jánosi András prímás, a Dankó Rádió népzenei díjának első kitüntetettje, és ma már több mint 2000 dallamot vizsgált meg, felfedezve újabb hasonlóságokat, párhuzamokat. Jánosi András szerint nagy valószínűséggel állítható, hogy annak a tánczenének a dallamanyaga, valamint stílusa él tovább a Mezőség, Székelyföld, Marosvidék, illetve a Párcium falvainak hangszeres zenéjében, amelyre annak idején Tököli és Rákóczi kurucai is táncoltak. A Dankó Rádió népzenei díjával 2023-ban kitüntetett Jánosi András a nevét viselő zenekar élén muzsikál, a csapattal Kobzos Kis Tamás énekel.

0: 1980-ban Kárpátalján Viskén született Pál István Szalonna. Szülei zenetanárok, akik mindig is szívükön viselték a kárpátaljai népzene oktatást. Így nem véletlen, hogy Pál István Szalonna is kisgyermekként a Tisza Péter falvai zeneiskolában kezdett tanulni, s hamar magával ragadta a népzene varázsa, amiben az is segítségére volt, hogy megismerhette és élőben hallhatta, tanulhatott a még élő környékbeli zenészmesterektől. Pál István Szalonna ma a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, s korosztályának egyik legkiválóbb, legtöbbet foglalkoztatott muzsikusa. A becenevét viselő zenekar élén Szalonna és bandája nem csak a világ nagy koncerttermeiben muzsikál, de mivel számára a közönség szeretete, elismerése és persze szórakoztatása a legfontosabb cél, akár a legeldugottabb faluban, egy lakodalomban is hallhatjuk zenélni. Most következő felvételünk tiszteletadás első mestere Múrzsa Gyula előtt. A felvétel címe: Ahogyan megindítottuk a lakodalmat. 2023-ban elsőként a Dankó Rádió előadói díját Pál István Szalonna kapta. Pályájáról hallottak egy rövid összefoglalót Táncházban című műsorunkban, aki ma már nem csak az idén 75 éves Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, de a Hagyományok Háza főigazgató helyettese is. A nevét viselő zenekar első összeállítása mestere Múrzsa Gyula előtt tiszteleg, s aztán a Folk Európa gondozásában 2010-ben megjelent Szalonna és bandája népzene a Kárpát-medencéből című lemezről szól Két csokor.
1: Múrzsa Gyula, tiszaújlaki.
2: Született
1: 1933, 10. hó 1-én, Nagypaládon, tiszaújlaki lakos vagyok.
2: És honnan, melyik országból jöttél?
1: Ukrajnából.

0: tematikus hétvégénken a Dankó Rádió zenei díjaival kitüntetett előadókat hallhatnak. Táncházban című műsorunkat a 2024-ben csatornánk népzenei díjával kitüntetett tükrös zenekar felvételei zárják, illetve egy rövid részlet a díjátadó után a zenekar tagjaival készült beszélgetésből. Lieber Endrét és Árendás Pétert hallják, akik Táncrend című műsorunk munkatársai. Aztán Juhász Nóta, Csárdás és Friss Szól a tükrös zenekar előadásában. Énekel Olá Attila.
1: Nekem például egy óriási dolog volt, amikor először találkoztam erdélyi paraszti muzsikával, mert az egy teljesen más világ volt, és rám az olyan hatással volt, mint amikor először hallottam Led Zeppelint, és akkor utána azt kellett hallgatni hónapokig. Csak az a különbség a népzene esetében, hogy azt nem hónapokig hallgatja az ember, hanem élete végéig. Mert hogy egyrészt egy kimeríthetetlen tárház a gyönyörűségekből, másrészt pedig tényleg arról van szó, hogy óriási élmény ezt a zenét játszani. Tehát ahányszor mi összejövünk, legalábbis én így vagyok vele, minden esetben óriási élmény a srácokkal együtt muzsikálni. És amikor most legújabb lemezünkre készültünk, akkor is kiderült, hogy egy csomó mindent nem tudok, tehát akkor neki kell ülni és csinálni kell, és meg kell tanulni.
2: Mi a titka, vagy miért fontos, hogy ez az állandó csapat muzsikáljon együtt?
3: Most nagyon sok fiatal népzenei együttes van a palettán, és sokszor mindenkivel összeáll, de én azt gondolom, hogy az összeszokottság az egy nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy egymást érezzük már, egymás gondolatait jól ismerjük. A zenén túl, a zenén felül egy csomó dolog összeköt minket, az a sok évtized alatt összegyűlt rengeteg élmény, ugyanazokból a zenei élményekből táplálkozunk. A falusi bandáknál is, amikor volt mondjuk egy családi zenekar Széken vagy Erdély más részén, ott is az volt, hogy ezek a zenészek nagyon hosszú időt töltöttek együtt, és ismerték már egymás legapróbb gondolatait is. Elég volt egy hang az következő dallamból, már a banda rögtön tudta, hogy hogyan is. Mint tudták, hogy mit igényel a prímás a kísérettől, tudta a kísérett, hogy mit igényel a prímástól, és ez az összeszokottság, ez szerintem egy nagyon nagy erő. Mi legalábbis érezzük ennek az előnyét, hogy nem kell kitalálnunk egymás gondolatait, még egy-egy alkalmi formációnál pedig ugye egészen másfajta erők működnek egy zenekaron belül, úgyhogy én magam azt mondhatom, hogy nagyon büszke vagyok erre, hogy ilyen régóta kitartunk egymás mellett. Ez a kohézió, ami szerintem a zenében is azért megjelenik.
1: Mondjak még ehhez valamit, sajnos nem ennyire egyszerű a dolog. Mai napig is még egy csomó minden merül föl zenélés közben, zenélés után, és bizony, mint egy jó házasságban meg kell választani azt a pillanatot, amikor egy-egy ilyen problémásabb részt meg tudsz beszélni a többiekkel. Tehát azért ez egy kicsit ilyen tojáshéjon való táncolás is egyben, de szerintem teljesen természetes. Tehát akkor lenne baj, hogyha tényleg az lenne, hogy már mindent tudunk a másikról, mert akkor valószínűleg bele is unnánk. Tehát, hogy állandóan van mit csiszolni azon, amit csinálunk, és persze mi is tudjuk, általában mindenki tudja a saját hibáit, csak az szeret róla nem beszélni. De azért ez most már megszületett a zenekaron belül, hogy ha valahol probléma van, akkor kimerjük egymásnak mondani. Ez is egy nagy dolog. Eddig mindig sikerült megoldanunk, konszenzusra jutnunk az ügyekben, és ez a lényeg. Tehát én azt gondolom, hogy ameddig ez így van, addig ez a zenekar léte.

Adásunkat a 2024-ben a Dankó Rádió népzenei díjával kitüntetett tükrös zenekar Széki muzsikája zárja. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 149. adása.

Nagy Olga, erdélyi magyar író, a népi próza kiváló kutatója rendezte sajtó alá Kocsis Rózsi elbeszéléseit, amelyet az erdélyi gondolatkönyvkiadó Remények és kétségek között címmel adott közre 1997-ben. Kocsis Rózsi egy iskolázatlan üveggyári munkásnő, aki gyermekkorát Széken, egy mezőségi faluban töltötte, felnőtt fejjel pedig megírta élete regényét.

Itt lebeg előttem egész ifjúságom, mintha tükörbe néznék. Kell parancsoljon magának az ember. Hogy küszködünk vágyódó érzelmeinkkel, leírni nem lehet. Eszembe jutott szegény Mányi. Alig, hogy konfirmált, már is férhez adták egy öreg emberhez. Sok a földje. Mányi boldog fiatalasszony volt mellette. Dicsekedett is, hogy ő nem csalja meg az urát senkivel. Neki is van két gyermeke. Az idő telt, az öreg férj végleg megvénült. A két fiú nagy legény lett. De Mányi még csak 36 éves, és szerelmes lett a szomszédemberbe, Pistába. Már az orvosnál is voltak vele, nem tudják mi baja. Sovány, sápadt, szomorú és sokat sír. Mányi az első házban lakott, ha felült, kilátott az utcára. Szerelmes, nagyokat sóhajt. Itt benn úgy nyomja valami a lelkét. Nem érdemes neki már élni sem.

Fiaim, mondja, húzzátok az ágyamat oda hátra a kis ablakhoz. Édesanyám, itt elő mindent lát Kent. Ki jön, megyen az utcán, ki jön be az utcaajtón, de itt hátul csak a kert ajtaja, a disznó látszik, s Pista báty, hogy jön, megyen az udvaron. Azt akarom látni, fiaim. A fiai észrevették, hogy mi a baj. Nem használt itt az orvosság. S mind feljebb emelték a párnát az édesanyjuk feje alatt, hogy tudjon kilátni a Pista bátyék udvarára. Mikor a kertben újból kizöldült a fű, kirügyeztek a fák, az asszony meghalt. Pista báty virasztáskor este a temetésen akaratlanul is elszólta magát. Mányi, Mányi, ó, milyen jó volt téged a kis ablakban még betegen is látni. Pista báty felakasztotta magát. Most tudta meg a falu, hogy szerették egymást. Pista báty ugyancsak a vagyonáért vett el egy idős asszonyt. Egy sorsuk volt, de hát hiába is szerették egymást.

0: Kocsis Rózsi személyes gondolatait Juhász Zoltán furulya játékával egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: ennek, azt is mondja meg, bánatomba beugrom a Dunába. Kényes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik ezen magára.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klub koncertek felvételeiből.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: paros csókcsodájó, elkezdtük, el ne hagyjuk hattázni.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: asszony a könyvi hivatalba elballag, nál sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni bolbajgó. Hely, hogyha az okos szóra hallgatnál, az anya könyvi hivatalba elballag, nál sárga harigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni bolbajgó.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Hogyha ír majd édes anyám is,

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Émeát hallják. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekült tábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyégy mellett. Orbán Viktor volt miniszterelnök válaszul kijelentette, hogy Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt tisztúító kongresszusán. A négy alelnök Gál Kinga, Bóka János, Gyopáros Alpár és Krejcsi Bálint lett. A pártelnök azt mondta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének, egyúttal hangsúlyozta azt is, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is nemzedékváltásra van szükség. Több kisebb a parlamentbe be nem jutott párt is kongresszust tartott. A demokratikus koalíció Varjú Lászlót választotta elnökévé, a Jobbik pedig ismét Adorján Bélát szavazta meg a következő két évre. A Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa, írta az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők Napja alkalmából közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt felbecsülhetetlennek nevezte a védőnők szerepét, hiszen segítik a gyermekek fejlődését és részt vesznek a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében is. Gyermekvasutasokat avattak a hüvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyamon megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arra biztatta a gyerekeket, hogy akár életpályaként is gondoljanak a vasútra. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között hetente több alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Ma van a Véradók virágnapja. Az önkéntes segítők fontosságára hívják fel a figyelmet abból az alkalomból, hogy június 14-én született Karl Landsteiner Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok azonosítója. A világnap jó alkalom arra, hogy megszólítsák a véradókat, mivel nyáron a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek, ami miatt megcsappannak a vérkészletek. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok hárható. Híradásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n is.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma június 14-e vasárnap van Vazul napja. Isten értesse a vazulokat és természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Fenyő Iván színművésszel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallható lesz majd a Hungarikus együttes Kárász Tímea Fatima és Rutkai Éva is. A V-Motorok együttessel kezdünk, akik Ler István és Demjén Ferenc örökzöldjét adják elő. Gyere és szeress!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Hungarikus együttes következik. Árgirus.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kárász Tímea Fatima ad elő Baranyai István és zenekara kíséretével egy csárdás csokrot. A felvétel a Dankó Klub 2019. július 24-i Fertődi előadásán készült.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Smidélius Éva adja elő Toki Balogernő és zenekara kíséretével Vas Gábor és Petőfi Sándor hallgatóját. Nem nézek én, minek néznék az égre?

sarkantyúnkben, a szoknya lebben, perdő fordulj, baromba várom, ezt a csuda csárdás rogyásig jár.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Ábrahám Pál Viktória című operettjéből következik a Nem forog már Dorozsmán az öreg szélmalom című dal. Molnár Marica előadásában ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

házik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert a ripon az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem megbólogat az anyjának. Bármit mondok, rákodrázik, bármit teszek, replikázik, legyek hálás neki meg a lányának. Mert a ripon az az igaz, de nékem ez gyenge igaz, a nejem megbólogat.

0: a kis kési.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most archív felvételről hallják Solti Károlyt, aki Toki Horváth Gyula és zenekara kíséretével adja elő Dankó Pista szerzeményét. Most van a nap lemenőben.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Eszményi Viktória adja elő Demjén Ferenc és Laci Norbert örökzöldjét. Egy rozog a ház.

0: Bunkó Rádió. Dalban mondjuk el.
1: Hangvadó cigaretta vég.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Fenyő Iván színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Kaijak zenekar, Jenei Gábor és Hajtman Lívia is. A krónikáig a Jereb együttes muzsikál.

0: műsorajánló.
1: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Élj át újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Ma a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
3: 7 óra van, 2026. június 14-én vasárnap, a szerkesztő Horváth Ágnes nevében is jó reggelt kívánok. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Halász Zsuzsa. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most negyedórás hír összefoglalónk következik. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Titokban hozott volna létre menekülttábort az Orbán kormány, erről talált dokumentumokat Magyar Péter miniszterelnök.
5: Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke, ezúttal egy évre kapott megbízást.
4: Gyermekvasutasokat avattak Budapesten, mondjuk a részleteket. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, jelentette ki Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök szerint a kormányülésekről és a belügyminisztérium megbeszéléseiről készült emlékeztetők azt bizonyítják, hogy a Fidesz kormány menekülttábort akart létrehozni az osztrák határ mellett.
5: A kormányfő azt mondta, Orbán Viktor és kormánya 5 milliárd forint közpénzt szánt az eltitkolt migráns tábor felépítésére. Szerinte a Vitnyédi tábor ügye legalább olyan súlyos, mint a kegyelmi botrány.
6: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
5: Magyar Péter azt mondta, amíg ő a miniszterelnök, addig nem lesznek migráns táborok Magyarországon, és nem fognak illegális migránsokat beengedni. A kormányfő hozzátette, megtalálják a megoldást arra, hogy Magyarországnak ne kelljen megfizetnie a napi 1 millió eurós büntetést.
4: A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a migráns befogadó központ tervezett létrehozására.
5: Orbán Viktor azt mondta, Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték.
7: Ha végre akartuk volna hajtani, végrehajtottuk volna. Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migránst, és bármilyen migráns tábort hozzunk létre.
4: Ez kevés lesz, így reagált Orbán Viktor mondataira Magyar Péter.
5: A kormányfő szerint az Orbán kormány emlékeztető iratai egyértelműen bizonyítják, hogy menekülttábort akartak létrehozni Magyarországon. Magyar Péter úgy fogalmazott, mindenkit átvertek, és Orbán Viktor személyesen döntött a menekülttábor létrehozásáról.
6: Azt tudom mondani a volt miniszterelnöknek, hogy ez kevés lesz, azt gondolom. Ez a bíróságon is kevés lenne, de a magyar emberek előtt pedig főleg kevés. Hogy nem a kérdésre válaszol. Azt hiszem, itt egész konkrét állítások hangzottak el, konkrét idézetek az ő ide alatt, az ő kormánya alatti kormányülésekből, ahol egyértelműen kiderül feketén-fehéren, hogy mindenkit átvertek, mindenkinek hazudtak, és Orbán Viktor személyesen is döntött arról, hogy migráns tábort épített az osztrák-magyar határ mellett Vitnyét Cseremajor településnél 5 milliárd forint közpénzből.
4: A Mi Hazánk alelnöke szerint a nyilvánosságra került információk alátámasztják, amire 2024-ben felhívták a figyelmet.
5: Apáti István a közösségi oldalán azt írta, amikor ez kiderült, kizárólag a Mi Hazánk és a nemzeti szervezetek tájékoztatták az embereket, és tüntetést is szerveztek a migráns tábor megépítése ellen. Hozzátette, bárki legyen kormányon, ha a migránsok betelepítésére készül, ugyanazzal az elszántsággal lépnek fel ellene, mint tették Vitnyéden.
4: Ismét Orbán Viktort választották meg a Fidesz elnökévé a párt tisztújító kongresszusán 729 szavazattal, ezúttal egy évre.
5: A pártelnök hangsúlyozta, a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A Fideszre és a KDNP-re pedig mindig is úgy gondolt, mint egy bajtársi közösségre, akik ezért a célért készek évtizedeket áldozni életükből.
8: Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába. Elnökként azért dolgozom majd, hogy ez minél hamarabb megtörténjen, és egy új nagy korszak kezdődhessen a Fidesz életében. Ezért kértem, hogy most csak egy évről döntsünk, csak egy évre adjatok meg bízást. Becsületbeli ügynek tartottam, hogy a vereség után lemondjak, de ne álljak félre. Becsületbeli ügynek tartom, hogy a Fideszt rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adjam át a fiataloknak. És ezt a munkát el is fogom végezni.
5: Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt, reagált a kormányfő a Fidesz kongresszusára. Magyar Péter szerint Orbán Viktor úgy beszélt, mint az MSZNP főtitkára, és ugyanoda löki a pártját is. Szerint Orbán Viktor megakadályoz mindenféle felelősségvállalást.
4: Varjú Lászlót választották elnöknek a Demokratikus Koalíció kongresszusán.
5: A tisztújító kongresszust azért kellett összehívni, mert április 12-én lemondott Dovrev Klára, a DK elnöke és a párt teljes elnöksége. Az országgyűlési választáson a DK a szavazatok 1,1%-át szerezte meg.
4: Ismét Adorján Béla lett a Jobbik Magyarországért mozgalom elnöke.
5: A pártelnök eredménynek nevezte, hogy a Jobbik az áprilisi parlamenti választáson 104 választókerületben tudott jelöltet állítani. Adorján Béla szerint a Jobbik a továbbiakban is határozottan nemzeti, szuverenista mozgalomként lesz jelen a hazai közéletben.
4: Kormánybiztosként folytatja a munkát Radnai Márka Tisza pártalelnöke, aki a Működő és Emberséges Magyarországért intézet létrehozását koordinálja.
5: Radnai Márka Facebook oldalán azt írta, olyan intézményt akar létrehozni, amely segít abban, hogy az emberek részei lehessenek a döntések előkészítésének. Feladatai közé tartozik majd az is, hogy javaslatokat készítsen a magyar emberek testi, lelki és gazdasági jólétét szolgáló intézkedésekről.
4: A független és objektív közmédia kialakítását célozza a Tisza párt javaslata, amely a médiatörvényt és a kapcsolódó jogszabályokat módosítaná, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
5: Tarz Zoltán szerint a tervezet elősegíti az átlátható gazdálkodást és a kiegyensúlyozott tájékoztatást.
9: A módosítás teljesen újjászervezni a közszolgálati média működésének alapelveit. Megszüntetni az MTVA jelenlegi szerepét, és helyette létrehozni egy új, paritásos és szakmai összetételű felügyeleti szervet, a független közmédia testületet. Ebben egyenlő arányban képviselni magát a kormánypárti és az ellenzéki oldal, miközben helyet kapnának benne a média szakma független képviselői is. A javaslat külön választana egymástól a műsorszolgáltatást és a hírügynökségi feladatokat. A közmédia működését pedig átláthatóvá, ellenőrizhetővé és a társadalmi kontroll számára nyitottá tenni.
2: Krónika a Kossuth Rádióban.
4: Még sohasem járt olyan közel a békéhez a világ, mint most, jelentette ki Pakisztán kormányfője, aki a háborús helyzetben közvetít Irán és az Egyesült Államok között, szerinte már ma aláírhatják az erről szóló szándéknyilatkozatot.
5: Az elmúlt napokban Washington is pozitívan értékelte a tárgyalásokat, Teherán pedig úgy vélekedett, hogy a megállapodás közel van, de ehhez még idő kell. Libanon helyzete az egyik visszatérő vitás kérdés. Irán leszögezte, csak akkor hajlandó aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Erről Abbas Araghchi külügyminiszter beszélt, aki szerint Izrael megpróbál a megállapodás útjába állni.
10: A jelenlegi megállapodás szerint a háború minden fronton véget érne, beleértve Libanont is. Soha nem feledkeztünk meg Libanonról, hiszen a Hezbollah mellettünk harcolt ebben a háborúban. A korábbi tűzszünet Libanonra is kiterjedt, függetlenül attól, hogy a cionisták ezt számos alkalommal megszegték.
4: Brüsszel holnap megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezetét Ukrajnával, ezt a bizottság elnöke jelentette be. Ursula von der Leyen szerint ezzel hatalmas lépést tesz előre az Unió.
5: A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja. Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai.
11: Az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a történelmi megállapodás végrehajtását, és a hivatalos uniós dokumentumba is bekerültek ezek. Magyarország hozzá tudott járulni ahhoz, hogy hétfőn, június 15-én sor kerülhessen az Európai Unió és Ukrajna között az első csatlakozási klaszter megnyitására.
4: Itt a Krónika. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport. Tavaly a nyári hónapokban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti repülőtéren, idén viszont ennél is több turistát várnak.
5: Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese hangsúlyozta, az utasforgalom idén akár a 20 milliót is meghaladhatja. Jelenleg 49 légitársaság kínál járatokat, az elérhető célállomások száma pedig 166-ra bővült. Kiemelte, a repülőtér kapacitását a többi között technológiai fejlesztéssel növelik.
12: Új utasbiztonsági csatornákat nyitottunk meg májusban, új check-in pultokat telepítettünk, nagyon sok új folyamatot hoztunk be a működésünkbe, mesterséges intelligenciát is használunk, amik mind-mind azt támogatják, hogy az utasforgalom annak ellenére, hogy dinamikusan bővül, nagyon gördülékeny legyen.
4: A védőnök szerepe felbecsülhetetlen, hiszen segítik a magzatok és a gyermekek fejlődését, fontos szerepük van a betegségek megelőzésében és az egészségtudatos gondolkodásmód formálásában, fogalmazott az egészségügyi miniszter a Magyar Védőnők napján.
5: Hegedű Zsolt hozzátette, a Tisza kormány elkötelezett amellett, hogy a védőnői szolgálat feltételeit az ország minden pontján biztosítsa.
4: Gyermekvasutasokat avattak Budapesten, 150 fiatal tett fogadalmat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán.
5: A közlekedési miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a vasút fejlesztése újra a közlekedéspolitika fókuszába került. Vitézi Dávid hangsúlyozta, ahhoz, hogy a vasút visszakapja méltó rangját, megfelelően képzett szakemberekre van szükség.
13: Ahhoz, hogy a magyar vasút reneszánszát elérjük, arra is szükség van, hogy a fiatalok a jövőt lássák a magyar vasútban. És azt gondolom, hogy ez lehetetlen, ez elképzelhetetlen anélkül, a munkanélkül, amit a gyermekvasutasok végeznek, és elképzelhetetlen anélkül, amit az egyébként felnőtt mávosok végeznek, annak érdekében, hogy a gyermekvasút ilyen szépen és jól működjön és fejlődjön.
4: Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Buna Szabolcs agrárminiszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani a működtetéshez.
5: Az országos jégkármérséklő rendszert 2018-ban indították el. A jégkárok ugyan több mint 40%-kal csökkentek, de az ország asztálnaival sújtott területein a gazdák jelentős része a rendszert okolja a súlyos csapadék hiány miatt. Június elejétől a Nemzeti Agrárkamara módosított működési rendet vezetett be, mondta Kis István, a NAK Csongrád Csanád vármegyei alelnöke.
14: Június 3-ától viszont egy csökkentett üzemmódban üzemelteti az Agrárkamara a jégkármentesítő rendszert, ez pedig úgy néz ki, hogy a Hungaromet ZRT-nek az adatközlése alapján csak akkor indítja el a jéget, hogyha a jég kialakulása az 60%-nál valószínűbb.
4: Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást.
5: Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az asztály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik.
4: Gyöngy Tamás nyerte a Vác-Dukai vágtát, Tiszafüred lovasa már biztos, hogy ott lesz a nemzeti vágta októberi döntőjében, csak úgy, mint a fiatalok mezőnyének Mátyásföldi és Őcsényi lovasai.
5: Idén 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek elővágtát. Zajzona András szervező azt mondta, minden egyes elővágta lovas ünnep a települések számára.
15: Településekről szól tulajdonképpen, hát nem véletlenül a települések neve hangzik el először, és utána a lovas, illetve a ló neve. Itt a települések versenyeznek, és hát igen, hát egy komoly versengés van, hogy kikerülhet be.
2: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M1-esen Biatorbágy és az M0-es csomópont között. A főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek.
2: Időjárás jelentés.
5: Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső. Délnyugaton heves zivatar is lehet. Napközben 24-28, este 13-18 fok várható.
4: Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
16: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Fenyő Iván színművésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Hajtman Lívia, Jenei Gábor és a Kaijak zenekar is. Kosári Judittal kezdünk, aki Farkis Béla és zenekara kíséretével adja elő Dankó Pista csárdását. Jegenyefán fészket rak a csóka.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Fenyő Iván színművész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon köszönöm. Sziasztok.
0: De régóta egyeztettünk már, nem jött össze. Igen messze lakunk egymástól, kb. 3 percre. Nagyon-nagyon izgulsz, de nem a beszélgetés miatt, hanem készülsz egy olyan útra, ami úgy látom, hogy nagyon fontos neked.
1: Nagyon fontos. Egy életem első igazi tengeri útjára indulok, egy 11 méteres hajóval, és 2 társammal, velem, mint, hát fura így mondani, de végül is én leszek a kapitány, a skipper, tehát alá
0: nem
1: kell...
0: Nem is Mannschaftként mész?
1: Nem, hát ott alá kell írni mindenfélét, hogy én vagyok, tehát nem...
0: Ez a meg, felelősség a ti.
1: Igen, még elszerénykedni se lehet, jó, hát nem vagyok kapitány, de ott bizony az leszel, tehát ő keményen, tehát ott, ha bármi van, ott tényleg az enyém a felelősség.
0: Mennyire ismered magát a tengert, illetve a vitorlás életet?
1: Valaki kérdezte, hogy mióta imádod így a vitorlázás, vagy miért a vitorlázás? És az a vicc, hogy az is jó, például ma is innen megyünk még egy utolsót gyakorolni a Balatonra, de nem a vitorlázást imádom, hanem a tengert és a tengerészséget. Tehát a hajózást és a tengerészséget. Mondták, hogy itt a Balatonon is van, persze, csak az nem tenger. De szereted a vitorlás? Nem a vitorlás, a tengert. És a tenger, tengerészség. Tehát az gyerekkorom óta benne van, és csak ebben az évben ez lesz, most május, június eleje van már, most megyek 3. idén. Tavaly 8 mentem Horvátországba. Ez imádom.
0: Nyilván ez egy költséges hobbi, vagy nem is hobbi az, hanem ez már egy hivatal, elhivatottság.
1: Nagyon szerelem. Úgy örülök, hogy vagy 2 éve, vagy 3 éve megcsináltam ezt a tengeri vitorlás és hajós jogsit, félórás vizsga, mindenfélét kérdeztek, vagy 1, 2, 3, 4 station volt, 4 ilyen hely, ami kérdezett tőled, és utána végül meglett. És akkor örültem neki. Na jó, de bele gondoltam, jó, megvan, és akkor mit csinálsz? Mész vitorlázni? Hát nem, attól még nem tudok, vagy nem tudom, hogy most hogy kell. És tavaly, amikor elmentem volna nyaralni, néztem, hogy nagyon drágák azért az apartmanok már horvátozom, még milyen május előtt is, de július, nagyon. És mondom, akkor hova menjek? És feldobta, hogy egy kis hajót lehet bérelni, és ott is tudsz benne aludni. Hát mondom, tényleg, hát akkor azt fog bérelni. De akkor már van egy jogsim, mi lenne, ha hajóznék is? Na jó, de hát azt nem tudok annyira. De mi lenne, ha megpróbálom? És fölhívtam azokat, akik tanítottak, Gál Józsi, többszörös

0: földkerülő, meg Méder Áron barátom földkerülő, meg Rakoncai Gábor földkerülő, hogy gyerekek, van egy ilyen jogsim, voltam ennyit vizen, Józsival tanultam ennyit, szerintetek egy kicsi zsanó, mint a 7 méteres kis motoros hajót, nem vitorlást, el tudok vezetni én 7 napig, nagyon gáz. Szóval, hogy figyelj, Iván, egyekkorát, szerintem el tudod, okosan, ügyesen, erre, figyelj, el tudod. És életem először akkor pötyögtem szigetek között egyedül egy 7 méteres kis valamivel, nem vitorlással. Utána voltam egyszer 2 napig ugyanúgy tavaly valakivel, és utána Sidivel, a tankcsapda volt gitárosával, aki pont most szállt ki évek után, vele elmentünk egy hétre egy nagy-nagy, már 2 kabinos motoros jachttal, úgy mondják, és akkor azzal már ott mentünk szeptember végén, na most ott már ott voltak szelek, ott már ott voltak hullámok, ott már volt izgalmas dolog is, és akkor arra gondoltam, fú, ez kemény volt, mi van a vitorlással, ahol belekapok, ahol fölhúzod, akkor ez még bonyolultabb, és akkor elkezdtem még idén még jobban készülni rá, de elhatároztam, hogy most júniusban 6. haza, én kimegyek vitorlással, és akkor erre készülünk, most már kiválasztottam 2 fiút, és a mancsaftomat, a krómat, és akkor velük gyakorlunk most már 4.-5. alkalommal Balatonon, voltunk már 20-as, 25-ös, 30-as szélbe, tehát ugyanúgy lebeszéltem a Józsival, Gály Józsival, Méder Áronnal, biztonságos, ott lesz, képes leszek erre, figyelj, ugyan megoldott, ez már víz, és akkor ez lesz most.
1: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Fenyő Ivánnal, de most hallgassuk meg Fenyő Miklós szerzeményét Fenyő Iván előadásában. Csók király!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. A Kai Jag zenekar következik. Rumelai.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fenyő Ivánnal. A színjátszással Földesi Margit stúdiójában ismerkedtél meg, majd ezt követően az Új Színház stúdiójában tanultál. A Margitról azért tudni való, hogy nem csak a színház felé igyekvőket okítja, hanem egyféle magabiztosságra is neveli a tanítványait. Te mennyire voltál öntudatos a színi tanodába járás kezdetekor?
1: Hát, ez nehéz kérdés, nem tudom, semennyire, vagy valamennyire, amennyire olyan volt a személyiségem mindig is, amilyen picit nyilván, amilyen most vagyok, annak a kicsi jelei, gondolom, már ott is mutatkoztak gyerekként. Hát, valahol határozott voltam, 8 éves korom óta judoztam, összesen 17 éve judoztam eddig életemben.
0: Állítólag, aki a küzdő sportokkal foglalkozik, ő inkább befelé orientálódik.
1: Érdekes, mert egyébként asztrológia, küzdő sport, skorpiós, a skorpiós elég igen befelé menő. Igen, én sokat vagyok bent. Ugye most is kint adok egy interjút, meg ezt csinálom, meg azt csinálom kívül, de pont most volt megint kívül egy ilyen beszélgetés velem nagy közönség előtt, pont tegnap vagy tegnap előtt, és ott is mondtam, hogy én egyébként nagyon privát ember vagyok, tehát ahogy mondtad, hogy te szeretsz kiülni, és semmit nem csinálni, és csak napozol, vagy olvasol, én egész nap, most egy hétig, de 4 napig konkrétan meg se szólaltam, mert hajtottam egy csendböjtöt. És mondták, hogy hát neked azért nagy a dumálók, hát nehéz volt mi. És mondtam, hogy hát nagyon nem volt nehéz. Nem, az a nehéz, hogy most beszélni kell. Nem akarok. Hát jó volt olyan, hagyom mindenki. De nem, hogy tudod, az emberénk a filmben, hogy szomorú vagy depresszió, semmi bajom, akkor leszek az, nagyon sokat kell beszélni, vagy mit tudom én. Nem, én elfáradok abba, sokat adok, és keveset töltök. És ez egy töltés, hogy mászkálok itt, vagy a normafa körül, vagy csöndbe vagyok, vagy edzem, vagy eszem, egy jó éttermekbe beülök, vagy csak olyan, hogy múltkor kávéztunk egyet, tudod, ott fönn. Hát, ott én, milyen jó voltunk ott. Én ott jól vagyok, én ott sétálgatok, én ott nézelődök. Tehát én magamban élő is vagyok nagyon-nagyon. És mit kérdeztél, honnan indultunk, hogy a Margitnál?
0: Hogy hát, mennyire voltál önmagaddal?
1: Hát rendben. Ott, hát nem voltam, hát gyerek voltam, 15 éves voltam, tele komplexusokkal, és akkor még színésre akartam lenni, orvos akartam lenni, meg sebész, orvos, biológus, ilyesmi, emelt szintű kémia, bioszra jártam, és akkor anyám érezte, hogy itt van bennem esetleg valami ilyesmi, és hogy ki kéne kicsit nyitni, vagy mit tudom én, és akkor ott tényleg megtaláltam valamit. Első dicséretek, első elismerések, első szerelmek, 15 évesen mentem. És úgy éreztem, hogy ebben úgy jó vagyok, és úgy szerettem is. Tehát nem csak jó vagyok, hanem szerettem ott improvizálgatni, játszani. Most te vagy egy férj, aki hazajött, eljátszom. És te vagy egy orvos, aki megmutatja, eljátszom, improvizálások. És de jó, szabad vagyok, jó. De ott nem volt ez ennyire nyilvánvaló, de ott jól éreztem magam nagyon.
0: A csend beszél tovább. Bódi László szerzeményét a Republik együttes előadásában halljuk.

beszélt tovább, helyettem ő, mondja el, a cseh beszélt tovább.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fenyő Ivánnal. 2003-ban diplomáztál a Színház és Filmművészeti Főiskolán, Horvai István és Máté Gábor voltak mestereid. A két színi pedagógustól mit tudtál magadévá tenni, ami csak rájuk volt jellemző?
1: Hú, mindent ott kaptam, a szakmai dolgokat, főleg az alapjaikat Szóval az fekete öv, tehát egy fekete öves képzés, vagy most azt hiszem, hogy versenyistálló, vagy Forma 1-es, vagyis a Hamilton akarsz lenni, és aki kiképez arra. Tehát ott nem volt mese. Én nagyon kompetitív is vagyok, lásd sok sport, meg judó, és a többi, de a színészetben is, és közben sérült személyiségű is voltam, nagyon akkor, hát mindenféle bajom volt, tudod, otthonról, amit nyilván akkor még nem láttam, tehát úgy nagyon akartam bizonyítani, és úgy való is volt nekem, hogy ez a versenyfutás legyél a legjobb. És izgalmas, hogy versenyfutás legyél a legjobb, és színészet, művészet, hogy jön az össze? Valahogy összejön. Mindent a legjobban, mindent profin, mindent végletesen, szélsőségesen, nincs kicsit. Unokatesóm, aki szintén szélsőségesen skorpiós ember, mondja, hogy figyelj, nem lehet kicsit teherbejteni egy nőt. Vagy teherbejted, vagy nem. És én így voltam, tehát nekem az életem vágya volt, hogy a színművészetire kerüljek, és a legjobb osztályba kerültem. 3 évig próbálkoztam, és Istennek hála, hogy az első 2-re nem vettek fel. Mindig figyel ránk a Jóisten, és ez az egész, amit bárminek hívhatunk, és bekerültem abba az osztályba. Örökké hálás leszek nekik. A mai embereknél, most ugye előre ugram, és egy picit van, tényleg 195 fő, akit van egy ilyen csoport, amit vezetek most már 5.-6. éve, és látom a nőket, férfiakat, 19-20 éveseket is, de 60-70 éveseket is általában, meg a társadalmunkat. Nem tudom, hogy becsüljük-e a tanárainkat, mestereinket, van-e bennünk alázat, stb. Én ezt nem tudom, hogy tanultam-e. Tehát nem tudok olyan nagyképű lenni, hogy én ezt megtanultam, de hogy ilyen vagyok, az biztos. Lehet, hogy így születtem, lehet, hogy ez nekem nem volt olyan különösen nehéz. De hogy én, ha egy mesterem, most éppen a Máté Gábor, hogy Horvai azt mondja, menj oda és csináld azt, akkor én oda megyek és csinálom azt, pont. Feltétlen bizalom. Feltétlen bizalom bármelyik mesterembe, milyen, akár judó mester, akár spirituális mestereim, és a Máté Gábor Horvai mindent neki köszönhetek, a profizmust, a pontosságot, az etikát, a színház és a szakma tiszteletét, az apró dolgokat, a komolyságát, a komolyan venniségét, a mindent. Hát a Máté Gábor, hát finoman, enyhén lehet mondani, hogy nagyon elfogult vagyok. De azt hiszem joggal felé, és a Horvai felé is. Tehát, hogy az életem egyik legnagyobb szerencséje és csodája, hogy oda kerülhettem, és ott tanulhattam. Ez egy csoda volt. Csoda.
0: Eperfagyi. Harsányi Béla és Gédénes György szerzeményét Kovács Eszti adja elő.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén a Dankó zenei díjasok munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg a Dankó Rádió operett előadói díjával kitüntetett Fisül Mónika gondolatait.
2: Szüleim és a nagyszüleim kinyitották számomra a világot és a lehetőségét, annak megadták, hogy én azt csináljam, amit szerethetek. Az, hogy én a Jó ebédhez szól a nóta műsort hallgattam itt is, és gyerekkoromban is a nagymamámék által, ez egy olyan fantasztikus időutazás volt. Én a 9. kerületben nőttem fel a Ferenc körúton, az én édesapám hegedült, gitározott, saját maga készített elektromos gitárt, úgyhogy benne van a családunkban is a zene, és igazából az én két nagymamám, az egyik nagymamám az azt szerette volna, hogy balerina legyek, a másik pedig azt, hogy énekesnő legyek, és felvettek a balettintézetbe is, és a Magyar Rádió gyerekkórusába is, de az éneklés győzött. Az éneklés győzött, és azt hiszem, hogy nem bántam meg, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem bántam meg, és ez az este is egy olyan igazolás számomra, hogy jól döntöttem, mert megkaptam azt a díjat, amit csupa szeretet és megtiszteltetés övesz körül. Nagyon hálás vagyok a Dankó Rádiónak.
1: Kedves hallgatók, most Ábrahám Pál Bála Savoyban című operettjéből következik a La Bella Tangolita című dal Fisül Mónika előadásában ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

0: jó pihenést. A Dankó Rádió hétvégi reggeli műsora Nádas Györggyel.
1: Három bokos

kis angyalom, nem eszem én belőle, elmegy az eszem tőle, kis angyalom. Nem eszem én belőle, elmegy az eszem tőle, kis angyalom. A Szegedi híd alatt, kis angyalom, lányok sütik a halat.

0: legénynek ugyadják, kis angyalom. Fehér tányérban rakják, a legénynek ugyadják, kis angyalom.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Fenyő Iván színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Tarnai Kis László, Dömsödi Farkas Bálint és Máté Otília is. A hírekig Kovács Andor együttese muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, Demet Imea vagyok a hírekkel. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Több ezren vettek részt Belfastban egy rasszizmus ellenes demonstráción, miután a városban napokig tartó erőszakos zavargások törtek ki egy késes támadás után. A városháza előtt tartott megmozduláson a felszólalók hangsúlyozták, hogy a héten családoknak és kisgyermekeknek kellett elmenekülniük otthonukból a rasszista erőszak elől. Az északi fővárosban és több más településen azután szabadultak el az indulatok, hogy egy szudáni férfi késsel súlyosan megsebesített egy helyi lakost. Több százan csaptak össze a rendőrökkel Albániában. Az incidens akkor alakult ki, amikor a tüntetők lebontották egy adriai tengerparti luxus beruházás drótkerítését. A tiltakozók szerint az építkezés tőlük elkobzott földeken zajlik. A déleurópai országban pattanásig feszült a hangulat. Hetek óta rengetegen tüntetnek a tervezett luxusüdülő építése ellen, amely Jared Kushnerhez, Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető. A projektet az albán kormány kiemelt beruházásként kezeli. Ma van a véradók világnapja annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért az Országos Vérellátó Szolgálata vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Németországban a lakosság előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét. Erről beszélt a Német Vöröskereszt véradási szolgálatának szóvivője egy interjúban a mai világnap kapcsán. Ahogyan elmondta, egyre szűkül a véradók köre, mert a demográfiai változások miatt kevesebb a fiatal, így egyre kevesebben válnak donorrá. Németországban naponta mintegy 15 000 véradásra van szükség, de a hiány a nyári szünet és a téli influenza járványok idején is gondot okoz. Idehaza jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest vármegyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. A Dél-Dunántúlon erős UV-sugárzásra kell készülni. Friss információkkal legközelebb, egy óra múlva jelentkezünk.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Fenyő Iván színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Máté Otília, Dömsödi Farkas Bálint és Tarnai Kis László is. Zárai Mártával kezdjük ezt az órát, aki Consuelo Velázquez szerzeményét adja elő Fekete György magyar szövegével. Szeretlek én!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Gáspár Anni adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Beleznai Antal csárdását. Megüzente a babám.

0: Önök a Damkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fenyő Iván színművésszel. Diplomamunkádat Anthony Hopkinsból írtad. Példaképednek is tekinted a brit színész óriást? Illetve mi a legfontosabb számodra Hopkins személyiségében?
1: Hát ez akkor volt, ugye, amikor színművészet is voltam. Tehát ez az akkori énemet mutatja, talán nem múlt el. De most jelen időben mondani érdekes volt, mert azóta eltett 25 év, vagy nem tudom mennyi. 2003-ban végeztem, azt hiszem, nem tudom mikor, azt hiszem igen, hogy akkor nagyon közel áll, tehát kellett mindig ugye diplomamunka. Shakespeare korabeli jelmezei a izébe, másik Csehov megközelítése, hogy hogyan fogjuk a teáskannát izébe. Az ókori színház is, és akkor az volt, hogy jó, Anthony Hopkins, filmezés, sztárság, Hollywood, hogy lehet filmezni, hogy mi a színészi...
0: Illetve egy rettenetesen nagy pálfordulás volt az ő életében.
1: Óriási pálfordulás, tehát ez inkább intuitív. És ha belegondolok most az ő izébe, az van, hogy ő azért jó színházi volt, filmes lett. Van hasonlóság nálam is. Nagyon durván ivott, nagyon, most már nem. Hát van hasonlóság nálam is. Nagyon, nagyon fontos neki az érték, a minőség, a precizitás. Mondanám, hogy nálam is. Tehát ugye most magamról nem mondjuk így, jó, de hogy fontos, azt mondhatom. Tehát nagyon közel állt hozzám az európaisága, az itteni színházi világnézete, más, mint egy amerikai színház. Tehát azért egy brit színház, azért egy orosz színház, mi, az orosz környéki világ, magyarok iszonyú erősek voltunk, és vagy, hát, hogy vagyunk-e? Voltunk színházban, talán még ma is, ezt nem tudom megállapítani. Már szerintem a színház úgy lemenőben van. Lehet, hogy most sokan felhördülnek, már pedig lemenőben van. Mi van felmenőben? Az Instagram, a TikTok, a Spotify. Ezzel nem azt mondom, hogy én ezzel egyetértek maga, hanem hogy lemenőben van, vagy nem. Hát ma már ilyen full szubkultúra a színház. Még a film is. Sorozat, Netflix, hát az nem szubkultúra, az úgy fogyasztjuk, mint a popcorn, zabáljuk, mint a McDonald's, de az egész a szubkultúra, hogy a színház. Na most a színház, ami szubkultúra, abban mi olyan jók vagyunk, hát azért van sok színház, mindenki nem olyan jó már Magyarországon sem. És akkor mi az a pár jó? Nem tudom. De azért jó színészek tudnak lenni, azért jó minőség talán még tud lenni, de mindenképpen ez az orosz térség erős volt. Talán még ma is, reméljük, hogy ma is, a britek is. Na most ez nagyon tetszett az Anthony Hopkinsból, hogy onnan ment át filmezni, és látszik, hogy full profi. Zárójel, amikor először voltam kint Amerikában dolgozni, 2004-5 körül, akkor azok a srácok fingjuk nem volt, hogy mi a színház, mi a izé, mondom, és akkor én meg hát képzett. Na most azok úgy játszottak ennek ellenére filmen, hogy így beszélgettünk, mint most mi, hogy és akkor szünet van. Gyerekek, és az van, majd a sztori, gyerekek, egy perc van a felvétel, jó, hogy és akkor a 20 másodperc, jó, 10 másodperc, igen, majd az a dumáj, felvétel, és ugyanígy kezdett el valamit tovább mondani, de ugyanilyen természetesen, ugyanúgy valamit, csak figyelj arra valami, és én néztem, hogy Jézusom, de természetes, azt a mindenit, mintha nem is játszani. Mi meg? Vagy tudod, hogy a színész felesége kérdezi, hogy elkezdődött már az előadás, hívja a portást, és mondja a portás, hogy el, mert a színészek már más hangon beszélnek. Tehát ez nem jó.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Fenyő Ivánnal, de most hallgassuk meg Kékes Zoltán és Szikora Róbert szerzeményét Fenyő Iván előadásában. Ciao Marina!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2017. november 5-i tatabányai előadásán rögzítettük. Tornai Kis László adja elő, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Morvai Károly és Szigeti József hallgatóját. Vándorfelhők fenn az égen.

köszöntsem a jelenlévő édesanyákat. Ti vándor felhők fenn az égen, ha majd egyszer kis falunkhoz ég.

0: Isten éltesse a drága anyukákat.
1: Dankó Rádió. Ózdon FM 105. A magyar zene rádiója.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fenyő Ivánnal. A tanulmányaid elvégzése után a Budapesti Katona József Színházhoz szerződtél, majd pedig szabadúszó lettél. De miért hagytad ott a színház biztos kötelékét? Emberi, avagy művészi okai voltak ennek?
1: Nem emberi, semmilyen.

0: mert én nagyon imádtam az egész katonát, nagyon imádtam ott mindenkit. Azt mondjuk nem imádtam, hogy félnek. Tehát ott mindig olyan katonás félelemre szorongós, megfelelős hangulat volt a zsángbékival szemben, hogy nagyon. Én ebben néztem, hogy én a színművészete után, 4 év után sugározva, lelkesen, megharapva a világot akarni, így jöttem ki, és ott láttam, hogy helyedre, csönd, és mindenki úgy fél. És akkor egyszer csak, amikor már, nem tudom, egy éve nem kaptam ott semmit, vagy Zsámbéki kitalálta, hogy az amúgy is 100 000 forintos fizetésünknél, ami mondjuk most olyan, mintha érzésem, mondom, mint a bruttó 250-et keresné körülbelül. Tehát, hogy az, hát az azért kevés. Na most egy ilyesmi, mert az bruttó 107-ünk volt, és akkor abból a fizetésből kéne ott megélni, és akkor a Zsámbéki kitalálta, hogy beszéljünk nyíltan. Tehát ő nem egy sovány ember. És ott sok színész nem volt sovány. És akkor ők kitalálták nekem, aki félmaraton futott, judozott, nem tudom, éppen akkor is, meg nem tudom, hogy mindenkinek kell reggel a 10 órás próba előtt bejönni 8-ra, 107 000 forint, 8-ra egy olyan fél órás, 3 órás tornaóra. Mondom, gyerekek, én reggelente meg futni, én hagyjatok már hülyeséggel, de nem. És akkor ez meg az én személyiségem, és nem mentem be, és akkor pénzlevonás, még egy pénzlevonás. És akkor volt, hogy 50 000 forintot kaptam, pénzlevonás. És akkor mondom, én fölmegyek a Zsámbékihez. Ne, Iván, ne hülyeskedj, nem szabad, nem megyünk föl. És fölmentem a Zsámbékihoz. És akkor lett egy tisztelete felém. Akkor lettünk jóba, utána többször elmentünk ebédelni. Mert ott látta, hogy ez a kis Miki Manó följön, és mondom, hogy remektem, féltem, de mondom, hogy nem igazságos. Tehát én itt játszani jöttem, és szeretnék szerepeket, és nem szeretném, hogy levonjanak pénzt, és egyébként én edzem sokkal többet, és ez az óra, amit, mert ha lett volna egy olyan tornaóra reggel, meg olyan, hát akkor ezért megyek. De egy ilyen mozgatást, tornaóra mindenkinek, ezért tévétorna, ez nekem nem kell, mert 15-ször ennyit csinálok. Tehát nincs értelme. És akkor sose felejtem azt, hogy ne legyek ugocsa non-korona. És akkor mindegy, ott lett egy respektem, jobba lettünk, de éreztem, hogy ez nekem nem annyira való így, hogy nem kapok nagyobb szerepeket, és kaptam egy nagy amerikai lehetőséget, ott akkor el kellett engedjem a katonát, tehát nem tudtam egyszerre csinálni, és utána, amikor onnan visszajöttem, most nem akarok gyorsan előre szaladni, de mégis, ott már éreztem, hogy nem akarok visszamenni a katonába, pont amit mondtál, biztonság, nekem nem annyira biztonság a lényeg, akkor se, hanem a szabadság, a lelkesedés, az áradás, az intuíció, a kreálás, az ön kinyilvánítás, a szabadság, ezek fontosabbak voltak. Nagyon jól tudok hierarchia alatt működni. Tehát azért tisztelem a mesterem, tehát hogy nekem azt mondja, hogy mesterem, hogy gyere oda, menj oda, én ragyogóan oda megyek a legtisztában, de az olyan mester legyen logikája, értem, amit mond, nem tudom, tehát egy színművészeti osztály, egy osztályvezető mondja, ha engem rendezett bármikor, mert rendezett többször, mondjuk az Asher Tamás, megyek és ízik. Nyilván lesznek kérdéseim, meg, de megyek, nem is kérdés. Olyan, akit elfogadok, tehát egy olyan vezető, lovag, úr, nem, az, amit mond, azt úgy csinálom, mint a kis angyal. Ha nem, mert nem olyan, meg visszaélős, meg szakmailag nem olyan, emberileg nem olyan, akkor csak azért, mert ő azt mondta, csak azért nem csinálom, de nem is ellenkezem, mondjuk kiszállok, hogy elmegyek.
1: 100 ördög bújt belém. Nádas Gábor és S. Nagy István szerzeményét a Módos Énekegyüttes előadásában halljuk.

0: Öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Balogh Kálmán és a Méta együttes adja elő a Kossuth nótát.

0: Önök a Domkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Fenyő Ivánnal. A Katona József Színház elhagyása után inkább a filmes szakma felé fordultál. A filmezés egy másfajta színészi odafigyelést igényel, de kitől? És honnan tudtad elsajátítani ezt a fajta művészi alázatot?
1: Hát valahol ez is Máté Gábor és Horváth István. Az alázat és a profizmus, hogy odaállj, hogy hogy kell, a készülés, a komolyan vevése, a nem viccelés, a nem játék, a nem lazán venni, a pontosan érkezni. Ez jó volt a Katonában például, nem véletlenül azért egyébként Horváth is nagyon-nagyon katonás jellem, meg minden volt, meg azért Máté Gábor meg konkrétan katonás is volt, meg alapító. Tehát most játék a szavakkal, és mégsem, hogy a fegyelem, a szakmai fegyelem, a szakmai elitizmus, szóval az nagyon bennem van, és ezt szeretem is. Hogy kell játszani filmen, no azt nem. No azt senkitől sem, no azt még a Gotár Pétertől sem, aki tartott nekünk egy nagyon fura filmes órát, még vagy kurzust a színművészetén. Például most csak eszembe jutott a Gotthárt, és az igen, és sosem értettem. Na mindegy, de velem tényleg kedves, minden, és jókat is csináltunk, és nagyon sokat köszönhetek neki, végül is olyan értem, hogy az első filmemet ő vele csináltam. És ott láttam, hogy na ez nem a filmezés, ami ott a magyar szépség. Utána mentem ki Amerikába, és ott forgattam egy nagy, fura így mondani, de tényleg egy nagy hollywoodi filmet. Na ott megtanultam, ott láttam, és ott figyeltem. Ott nagyon figyeltem, és utána bármilyen vicces, nézed a filmeket, nézed a Netflixet, nézed, és figyeled. És utána, ha jó szerencséd, mint nekem, oda tesz, hogy ilyen filmbe lehettél, olyan filmbe, megnézed magad, és mindenki azt mondja, ó, de jó voltál, és így nézed, hogy aha, azt is nézed magadat, hogy azt mondja mindenki, hogy jó, de az nem jó, ó, ez jó. Ez jó. És azt megpróbálod megcsinálni, és figyeled magad. És ha nagy sok lehetőséget van filmezni, hogy nekem a jó Isten így adta, akkor azért van lehetőségem gyakorolni. És úgy gyakorolgattam. És azért az is van, hogy ezt te tudod a legjobban, millió fellépés, meg humor, meg minden után, hogy, és azt hiszem egyetértünk, hogy vagy van érzéked, vagy nincsen. Tehát ha van, de mitől voltatok olyan viccesek? Persze jó, meg készültél, meg, de értesz hozzá, na. És ez még azt sem lehet mondani, hogy ez az egódat növelje, mert ezért nem csináltál semmit, hogy legyen egy tehetséged. Ez egy érzék. Ezek szerint nekem van az érzékem egy filmezéshez, van egy külsőm a filmművészethez, vagy a szerepekhez. Most is lesz egy film, ami önként feladatok kezdőknek, akkor már mondom gyorsan a promót is, amikor szeptemberben azt beszéltem a Major Pistival, a producerével, egy koprodukció lesz. Szóval, de ezek szerint erre megy az életem, van hozzá érzékem, és az biztos, hogy nagyon figyelek, hogy tanuljam, nagyon képzem magam, nagyon figyelem a külföldi színészeket, nagyon nézem magam vissza, és én nekem mondhat bárki bármit, és lehetek hű de nagy sztár, vagy hű de híreség, hű de jó voltál, Iván, az én szemem, pont amiért így születtem, meg a Máté Gábor Horváth miatt éles. Legalábbis azt hiszem, és kritikus vagyok mással is, de magammal is, és figyelem, hogy ez jó vagy nem jó. Nekem bárki bármit mondhat, hogy nézem, az ott nem volt jó. Lehet, hogy ők megették, meg a jót tűnik, az ott nem jó.
0: Muki. Garai Imre szerzeményét Csákányi László adja elő.
2: Fényes lett a nagy poron.

0: profesor ho znemsokára, jött egy új beteg. Panaszkodott, szédülök, ujjaj, ez mi lehet? Igaz, hogy a feleségem Ruth-ul elhagyott, s a világon olyan nagyon egyedül vagyok. Professzor úr szeme erre elmosolyodik, hát menjen csak a cirkuszba és nézze meg Bukit, hallgassa meg, felvidul, és nem lesz már beteg. Ám a férfi könnyes szemmel mondja, nem lehet, hiszen én vagyok Muki, az énekes pohóc, a potron duci, a balszom sárga kóc. Én vagyok Muki, kit nője elhagyott, elment a nyuszi, most már minek vagyok. Tanár úr, én bevallom, minden szavam hazugság a poronton. Elment a nyuszi, és könnyes lett a kóc. Én vagyok Muki, az énekes bohóc.
1: Önök a Donkó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi idő, hogy befejezzük a beszélgetést legalábbis mára Fenyő Iván színművésszel. Életedben nagyon nagy hangsúlyt fektetsz a spirituális megélésekre, illetve a tanításra is. Emlékszel arra, hogy mi volt az a pillanat, amikor először ebbe az irányba fordítottad az egódat?
2: Volt egy balesetem 2007-ben, április 19, ami pont a legnagyobb filmezések után, közben, miatt jött, ahol már látszódott, hogy nem jó úton járok. Szakmailag jól ment minden, talán jókat is csináltam, de hát a szokásos, nem figyeltem rá, többiekre, barátnőmre.
1: Léhaság volt ez?
2: Figyelmetlenség, ego, hübris, nagyképűség. A nagyképűség nem az, amikor esetleg elmondasz valamit, amiben jó vagy. Hát akkor azt tudod, hát mondjuk ki. Ez jó, ez nem jó. Hát mondjuk ki. A nagyképűség, amikor nagyon elhiszed magad. Amikor elhiszed, hogy te más vagy, te több vagy, és lenézed a többi embert, és stb. Tehát vigyázni kell ezzel. Normális, mert mindannyian csináljuk ezt többé-kevésbé. Itt vagy ott, így vagy úgy. Ilyen módon vagy olyan módon. Na mindegy, elszálltam. Erre azt mondjuk, elszálltam. És akkor ott lett egy autóbaleset. És akkor ott, és hát éjszakázás, bulizás, alkohol, és mi egymás. És ott ez 2007-ben abban maradt. Ott egy évig után, a baleset után nem ittam, és megjelent egy igazi Tibetből származó buddhista láma Rinpoche az életemben, Magyarországon. És akkor ott elkezdtem vele két hétig együtt lenni Magyarországon, és éreztem, hogy megváltozott az életem. Tényleg érzed? Olyan boldog voltam a semmitől, boldog voltam, és két hét után, amikor elment, mondta, hogy ő neki van konkrétan, ő a vezetője egy nagy kolostornak Nepálban. Meglátogathatom-e? Kérdezel. És mondja, hogy természetesen. És megbeszéltük, hogy megcsinálom a Médi Hungária című filmet. És akkor utána kimegyek. Mondom, és arra költöm a pénzem. Mondom, apumat kivihetem? Persze. És akkor kivittem apumat is. És akkor az apummal együtt kint voltunk közel másfél hónapig. És ott mindenféle gyakorlatokat meg ott csináltuk, meg ott voltunk. És ott, amikor elindult, ott visszajöttem, ott nem sokára megismerkedtem Páger úrral, Páger Istvánnal, a jógamesteremmel, és ott elkezdődött egy heti jogaszintű tanítás, de ott nem a jobbra-balra forgolódás és ászanák, hanem a filozófia, az út, a meditációk előtt a koncentráció, tehát az egész filozófia és a lelkiség, a gondolatisága, hogy kell élni, stb. És akkor az úgy ment, és onnantól kezdve elkezdtem buddhista tisztító gyakorlatokat végezni, lelki gyakorlatokat végezni, sok-sok meditáció, akkor lemondtam sok forgatást, elutaztam akár Japánba, és ott is néztem, hogy a zen buddhistákval beszélgettem, ott tanítson, amikor voltam Tájföldön, ott is beiratkoztam ilyen vipasszánát tanulni, akkor, amikor egyedül elmentem, nem tudom, Toszkánába 2 hétig ilyen keresztény kolostorok között mászkálni csak egyedül, és akkor a kolostorokba aludtam, elmentem Mexikóba, elmentem sok helyre, Amerikába, nem sorolom, Brazíliába. És akkor voltak olyan élményeim, hogyha nagyon elkezded ezt az utat, és szinte mindent hagysz, és én így csináltam, és a Jóisten megsegít, akkor lesznek élményeid. Nem amit ma gondolunk, hogy megiszod ezt, beszívod azt, nem tudom, és úgy nem, minden nélkül. A világról, a valóságról, mert amit itt látunk való itt világnak, az mára a kvantumfizika is tudja, nem a valóság, de érdekes módon mindenféle dolgok által, és tanulás, és fejlesztés, és a tudattisztítása, stb. Nem sorolom, kevés időnk van, lesz bizonyos realizációt, felismeréseid a világról, és utána már nem tudsz ugyanúgy lenni, beszélni, létezni, úgy csinálni, mint előtte.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Én is.
1: Éld meg az életet minél bőségesebben, és miután holnap hétfőn lesz a születésnapod. Ugye jó Isten éltessen még nagyon-nagyon sokáig köztünk.
2: Köszönöm szépen nagyon.
1: Hölgyeim és uraim, Fenyő Iván színművész volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
2: Nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Fenyő Miklós és Tasnádi István szerzeményét Fenyő Iván előadásában. Holnap maradj itt!

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Farkas Rozika adja elő idősebb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével Dóczi József hallgatóját. A kanyargó Tisza partján.

esik eső csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen. Esik eső csendesen, lepereg az ereszen.

0: Ässik, ässyr, tsendesen, lepereg az ereszen, az ereszen.
1: Kedves hallgatók, nem sokára, 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd az Illés Együttes, Koncz Zsuzsa és Bokor János is. A hírekig a Stúdió 11 muzsikál.

0: műsor ajánló.
1: Éljük át együtt a játék örömét.
2: Mi már voltunk Magyarország szeretettel.
1: Ugye?
2: Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a három.
3: Mindennyian.
1: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
3: 180.
1: Így van, tovább.
3: Normális maga?
2: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a honlapát.
4: Hastánc. Ször. Vízisí, vízisí. Vízisí.
5: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, Demet Imea vagyok a hírekkel. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint pár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A tüntetők ezért a svájci városban demonstrálnak, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz luxusüzlet és bank, valamint szállodai szupermarket deszkákkal eltorlaszolta homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól. A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tarr Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Ma van a véradók világnapja annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházok rendelkezésére. Nyáron jellemzően csökken a véradók száma, ezért az Országos Vérellátó Szolgálat a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. Németországban a lakosság előregedése miatt egyre nehezebb fenntartani a véradások szintjét. Erről beszélt a Német Vörös Kereszt véradási szolgálatának szóvivője egy interjúban a mai világnap kapcsán. Ahogyan elmondta, egyre szűkül a véradók köre, mert a demográfiai változások miatt kevesebb a fiatal, így egyre kevesebben válnak donorrá. Németországban naponta mintegy 15 ezer véradásra van szükség, de a hiány a nyári szünet és a téli influenza járványok idején is gondot okoz. Idehaza átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez, a régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Délelőtt elszórtan, majd délután egyre több felé elered az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb, egy óra múlva, 10 órakor jelentkezünk.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
7: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Bokor János, Koncz Zsuzsa és az Illés együttes is. Fényes Györggyel kezdünk, aki ifja Berki Béla és zenekara kíséretével adja elő a Haja-haja, kukorica-haja című tradicionális csárdást.

0: Ott a fejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója Budai Péter mester szakács ételkínálatával.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és ahogy már megszokhatták, ha vasárnap van, akkor Budai Péter mesterszakács a tippet, hogy mit főzünk ma. Szervusz, Péter!
2: Szervusz, Gyuri, jó reggelt kívánok!
1: Megint nekem van kérésem, kérdésem. A 60-as, 70-es évek Magyarországán, pláne Budapestjén, a vendéglátóipari egységekben előszeretettel kínálták pláne a külföldi turistáknak a Budapest bélszínt. Ez volt egy nagyszerű ragú, ami nekem nagyon is ízlett, de szerintem a bélszín az legjobb esetben csak hátszín volt. Mit szólsz ehhez? Hogy nézett ez ki?
2: Hát azért a 70-es évek vendéglátása nem az erkölcseiről volt azért híres. Inkább megpróbálom elmondani azt a Budapest bélszínt, amit én tanultam. Képzeld el, hogy én az Alabárdos étteremben voltam annak idején fiatal szakács, 1981-ben kezdtem, és ott volt egy lángoló kardonsült, amihez az asztalnál állították össze a Budapest ragut. Persze egy gyorsított eljárásba, és amikor kész volt a ragu, ott megfőzte a felszolgáló vagy a fiatal szakács a vendégeknek, akkor egy másik pincér, mint egy zsrinyi, de a húsok lángoltak a kardon, úgy húzta, leonta bele a ragba, és így tálották föl. Nagy siker volt, nagy étel volt, úgyhogy én most ezt elmondom, hogy készül. Sokszor hibásan úgy csinálják, hogy általában csirkemájat szoktak beletenni, forrázzák, meg zöldborsót, meg gombát megpirítanak, és lecsóval fölöntik, és erre azt mondják, hogy ez a Budapest ragú. Na nem. A Budapest ragú úgy indul, egy kis császárszalonnát pirítanak, együtt a libamájjal. Ehhez hozzáadják a paprika szotét, a kockára vágott paprikát és gombát, ezt együtt pirítják, egy kis sóval van ízesítve, és hozzámegy a paradicsom kocka. Egy pici levet enged, és a végén a forrázott zöldborsot beleforralják. És ez az úgynevezett Budapest ragú. Igazán, hogyha megsütnek egy szelet húst, mondjuk a bélszint, a steaket, ugye azt egy serpenyőben úgy kell sütni, hogy az egyik felét elősütöm, a másik felét is elősütöm magas hőfokon, hogy kérget kapjon, és akkor beteszem a sütőbe, és addig sütöm, amilyenre szeretném, félangolosra, átsütötre, ki hogy szereti. És akkor ehhez hozzátálalva az a finom ragú, igazán nagyon-nagyon jó. Általában a rizses krumpliköretet adtak hozzá, de semmiképpen sem sült hasábburgonyát, hanem mondjuk egy kis petrezselymes burgonyát. De egyet ne felejtjünk, hogy a petrezselymes burgonyát, az egy nagyon finom, nagyon nemes, csak nagyon kevesen készítik úgy, ahogy azt el kell. A burgonyát meg kell főzni, és utána egy sós vajban picit átpirítani, átforgatni egy serpenyőben, amiben előtte a vajban meg lett futtatva a petrezselym, és erre megy rá a kockára vágott burgonya, ez van átforgatva, ez odatálalva egy étel mellé, hát egészen varázslatos. Ezt kevesen ismerik, mert nem szokták vajjal csinálni közétkeztetésben, aztán csak úgy meggőzölik, oda teszik, szólnak rá egy kis petrezselymet, de ha mindent úgy készítenek el, ahogy azt kell, ahogy az előírás szerint, akkor ez egy fantasztikusan finom étel. Egyébként a brüsszeli világkiállításon ez egy díjnyertes étel volt. A magyar delegáció ezt is több étel között, ezt is kínálta a vendégeknek. Úgyhogy otthon is érdemes elkészíteni, nagyon-nagyon finom, de egyre vigyázzanak, akkor a legfinomabb a ragú, mikor annak szezonja van. Tehát késő tavasztól, késő őszig, a libamáj pedig mindenképpen kell bele. Igazából ez a Budapest ragú, egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassák meg az Illés Együttes előadásában Szörényi Szabolcs és Bródi János szerzeményét. Újra itt van!

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén a Dankó zenei díjasok munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg a Dankó Rádió életmű díjával kitüntetett Bokor János gondolatait.
2: Ilyen csodát, mint ez, hogy a Dankó Rádió által először kiadott Dankó díjat én kapom meg, hát ez valami csoda volt, úgyhogy én csak köszönettel tudok tartozni, és az örömömet meg szeretném megosztani az egész világgal, úgyhogy csodálatosan boldog vagyok. Megkaptam ezt a gyönyörű szép hegedűt, csináltattam az egyik asztalossal kis picike kis szekrényt, amiben pont a hegedű befér, alól a leírást oda tettem így fekve, hogy odaférjen, hogy életmű díj. Ez az életem, ezt csinálom, és mellette van egy aranyos kis kiegészítem, ahol kipihenem magamat. Kijárok horgászni, csodálatos itt a környezet, gyönyörű a táj. Ez a Pilis völgyében, Pilis-Vörösvár és Budapest között egy csodálatos, körülbelül olyan 30 hektáros tó. El vagyok foglalva, hogy hogyan készüljek fel a következő eladásomra. Milyen borosnóták, hajtogatom a kottás könyveket, és azokból szépen azonos hangnemben gyűjtem össze, és hát így telik az életem.
1: Most Bokor János adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével Sólyom Károly és Ilnicki László csárdását. Hely, hogyha a szerelem rám talál!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bársony Attila adja elő Deák Tamás és Hajnal István örökzöldjét. Egyedül a tóparton.

Önök a Domko Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Komár László adja elő Nagy Tibor és Komár László szerzeményét, 20 év múlva.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Gregor József adja elő Kniss Gábor szerzeményét. Mennyei üzenet!

Egli dolmo sigbe salfali I vos gile far noctile.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 737. adást hallották Csóka Gyula és zenekara muzsikájával.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 150. adása.

Nagy Olga erdélyi magyar író szerkesztésében 1997-ben jelentek meg Kocsis Rózsi önéletrajzi elbeszélései, Remények és kétségek között címmel. Ez az iskolázatlan üveggyári munkásnő úgy írta meg az élettörténetét, hogy valósággal ámulatba ejti a szakmabelieket is.

Talán nem kell itt kitérnem arra, hogy az évezredes patriarchátus törvényei, amelyek elsősorban a hagyományos falukban őrződtek meg, mindig a nőt sújtották. A nőt büntették meg paráználkodás miatt. Őket kövezték meg már Krisztus idejében, ítéltek halálra Boccaccio idejében, és kövezik meg máig Iránban. Szerencsére ez már nálunk fele a múlté. A falu is lassan bár, de óhatatlanul fejlődik. Nincs megkövezés, s már a lányanyát sem korbácsolják meg. Illetve nem büntetik meg nyilvánosan a templomban, miként ezt például Koronkán még a század elején megtették. Nem is predálják ki a templomban, miként ezt Mezőponiton tették meg a 30-as években. Azért maradt még nőellenes törvény, elég.

s hogy szerzőnket idézzem, gyermeket, nőt keményen pórázon kell tartani. Idézi a falu vélekedését. Tegyük hozzá, ez hozzátartozik a férfiúi tekintéhez. Ahhoz, amit Győri Klára így fejezett ki, széken ősidőktől a férfi az első. Szerzőnk ezt a megaláztatást nem lázadással veszi tudomásul. Ugyanakkor megindítónak érezzük azt a kötetlen, végigvonuló szenvedést, amit amiatt érzett, hogy férje, a népi rendszerint, bár szerette őt, sosem mutatta ki a gyöngétségét. Az asszonyt nem illik becézni, neki kedveskedni, mert az szégyen. A gyöngétség általában az. Szerzünk mindezt nem azért, és úgy írja, mintha tudná, hogy ez nincs jól, hogy ez igazságtalanság. Nem. Ő tudomásul veszi, hogy ez így van. Ugyanakkor megmeri vallani emiatti szenvedését.

0: Nagy Olga, Kocsis Rózsi remények és kétségek között című önéletrajzi elbeszéléseiről írt gondolatait az Eszterlán zenekar és a Sósok és Andrások formáció zenéjével egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
1: Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: A kamera szerette, a közönség imádta. Mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabulejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imát hallják. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt közölte, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint, bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanon is kiterjed. Ukrán dróntámadásban kigyulladt több oroszországi üzemanyagtároló, közölte a régió kormányzója. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a pilóta nélküli repülőszerkezetek. Áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Romániában visszaadta a kormányalakítási megbízását Eugen Tomák. Az államfő Adrian Vestát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus közölte, vállalja a megbízást. Idehaza hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Tóth Szabolcs dandártábornokot, az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi dolgozóját bízta meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetésével a belügyminiszter. Posvai Gábor emellett Annus Zsolt Antal alezredest, a Nemzeti Információs Központ munkatársát nevezte ki az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete érdekében. Leomlott az evangélikus templom külső erődítésének egy része az erdélyi Muzsnán. A 15. századi épület északi fala hajnalban dőlt le, a balesetben senki nem sérült meg. A Szeben megyei község műemléképülete a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusában épült romtemploma. Ami az időjárást illeti, változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel, délelőtt elszórtan, majd délutántól egyre több felé eleredhet az eső, délnyugaton heves zivatar is lehet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma a Dél-Dunántúlon és a Délalföldön, az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket, figyelmeztet a Hungaromet.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma kincsek a hagyományban. Beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó napot kívánok! Az alig több mint egy éve alakult Pontosz felvétele indította Kincsek a hagyományban című műsorunkat. A zenekar énekese a fiatal, görög-magyar származású énekesnő Radis Afrodité, aki a magyar nép- és világzenei élet elismert muzsikusaival alapította a csapatot. Velük július 18-án a nagymarosi reggejáró Mistral Fesztiválon találkozhatnak, augusztus utolsó hétvégéjén pedig a balatonboglári Boglárt Showcase Fesztiválon. De ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk a következő napok, hetek programjainál, melyekből mai adásunkban ajánlok figyelmükbe néhányat. Mindig, így most is elmondom, az általam kiválasztott események csak ízelítők abból a sok százból, melyek közül választhatnak a hagyományos kultúra vagy a táncház mozgalom iránt érdeklődők, mert bár a hivatalos táncházi évad lassan lezárul, kezdődik a fesztivál és népzenei néptánctábor szezon, melyekből megszámlálhatatlanul sokat találnak Kárpát-medence szerte. Ha rákeresnek az interneten, önök is meg fognak lepődni a kínálat gazdagságán, ezt bizton állít. De időrendben haladva az első országos rendezvény, melyet ne hagyjanak ki, a Múzeumok Éjszakája lesz június 20-án, jövő szombaton. A Pécsi Néprajzi Múzeumban például a Tiszta Forrás zenekar lemezbemutató koncertje lesz, ahol kalotaszegi népzene csendül fel Kovács Simon és zenész társai előadásában. De nem maradhat el a kézműves foglalkozás a táncház sem, majd a Varázsparázs programmal zárul a rendezvény. A Szent Ivánéi hagyományaihoz kapcsolódó tűzgyújtás, előadás és az almasütés különleges hangulatot ígér a pécsi nyári estében. Ezen a napon Budapesten a Hagyományok Háza délután 4 órakor nyitja meg kapuit. A budai vigadó épületét egy izgalmas házbejárás során lehet megismerni. Összesen 5 különböző kiállítás tekinthető meg ezen a napon tárlatvezetéssel. Ezen felül a Hagyományok Háza szövő, nemezkészítő, bútorfestő műhelyeibe nyerhetnek bepillantást, és lehetőség lesz tésztagyúrásra, nemezelésre, hímzésre. A Magyar Állami Népi Együttes különleges Körforgásban című előadását is megtekinthetik a Múzeumok Éjszakáján, ami a színház és a divat világának találkozásából született, és a tradíció és modernitás közötti mélyebb párbeszédet eleveníti meg a színpadon. A Múzeumok Éjszakáján a Korvin téren a budai vigadó épülete előtt lesz a szokásos szombatesti táncház, ahol Havai Viktória énekel és a Horsa Banda húzza a talpalávalót. Aki esetleg nem ismerné a lépéseket, azok Busai Norbertől és feleségétől, Busai Zsuzsannától tanulhatnak. Kedvcsinálóként a Horsa Banda, azaz Horsa István, Jó Bence és Vörös Máté, valamint Havai Viktória előadásában ördöngös füzesi nóták szólnak Hideg Anna néni repertoáriából Kincsek a hagyományban című műsorunkban. Azt még hadd tegyem hozzá, a zenekar alapítója és prímása, egyben az ördöngös népzenei tanoda vezetője is, ők Komáromban július 22-e és 25-e között tartják táborukat.

Ahogy Pécsett, a múzeumok éjszakájának záró eseménye a tűzgyújtás lesz, megidézve a néhány nappal későbbi Szent Iván napi tűzugró, párválasztó, szerelemvarázsló szokásokat, úgy Szentendrén, ezen az estén ezernyi apró mécses fényével ünnepli keresztelő Szent János ünnepét, azaz Ivándant, a szentendrei dalmát közösség. A város lakói több ezer gyertyával díszítik fel házaikat és utcáikat, s a délután induló koncertek, különleges programok után estétől az utcákat, tereket bejárva együtt várják Szent János éjjel.

Júniusi Kincsek a hagyományban című műsorunkat folytassuk ősszel induló tanfolyamokkal, képzésekkel, melyeket a Hagyományok Háza hirdetett meg, és bár a képzések indulása még messze van, jelentkezni most kell ezekre. A 2026 őszén induló programok a népzene, a néptánc, a mesemondás és a népi kézművesség területén kínálnak képzési lehetőséget különböző szinteken. Akkreditált továbbképzéseket pedagógusok és közművelődési szakemberek számára és további kurzusokat minden érdeklődő részére. A képzések gyakorlatorientált szemléletben valósulnak meg, tapasztalt oktatók, népzenészek, folkloristák, táncművészek, mesemondó és kézműves mesterek közreműködésével. 40 órás pedagógusok számára akkreditált képzésként indul például a Magyar Népi Ének haladó tanfolyam, amely a magyar népdal stílus rétegeinek, a szomszéd és rokon népekkel mutatott hasonlóságainak és hagyományőrző mesterek zenei hagyatékának mélyebb megismerésére épül. A magyar népmese, hagyományos mesemondás a szövegfolklór tanulásának és tanításának gyakorlatára és módszertanára koncentrál. A 90 órás, szintén akkreditált kurzus során a résztvevők átfogó képet kapnak a magyar népmese műfaji rendszeréről, előadói hagyományairól és közösségi szerepéről. A képzés 2021 óta szerepel az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékében is. A program kiemelten foglalkozik az improvizatív mesemondás technikáival, az élő szavas előadás sajátosságaival, technikájával és a mesék pedagógiai, közművelődési, alkalmazási lehetőségeivel. Aki egyébként szeretné megtudni, milyen is ez az élő szavas mesemondás, az most hétvégén a Tatai Sokadalomban hallgathatja meg a kárpát-medencei ifjú népmesemondókat, akik itt rendezik negyedik fesztiváljukat. De tovább folytatva a 2026 őszén induló képzéseket, a Hagyományok Háza ismét elindítja a színpadi néptáncalkotó képzését, amely a koreográfusi és alkotói szemlélet fejlesztését helyezi középpontba. Ezt az 55 órás, nem akkreditált képzést egyszerre ajánlják, mint pályakezdő, mint együttes vezetői és alkotói rutinnal már rendelkező koreográfusoknak. De indul kezdő citera kurzus pedagógusok számára, viseletkészítő 120 órás akkreditált képzés, melynek során a hallgatók alapvető ismereteket szereznek a magyar népviseleti ruhadarabokról, tájegységek, társadalmi rétegződés, életkor és alkalmak szerint. Megtanulják a legjellemzőbb női és férfi ruhadarabok elkészítésének módját és különböző varrási technikáit. És végül, de nem utolsó sorban, népi játék és kismesterségek oktatója 200 órás kurzus indul, melynek elvégzésével a már elsajátított szakma oktatójává válhatnak a jelentkezők. Aki még bizonytalan, melyik kurzusra jelentkezzen, annak ajánlom a Hagyományok Házában most megnyílt Játéktól a Mesterségig című kiállítást, amelyen a most végzett népi kézművesek gyönyörű vizsgamunkái láthatók. A folklór kincseink rejtelmeibe betekintést nyújtó képzések kapcsán pedig hallgassunk meg egy juhait kereső pásztor történetet a Prima Primissima díjas Fábián Éva énekes és mesemondó előadásában zenésztársai Vizeli Balázs, Árendás Péter és Dor Robert, majd a népi énekkurzus egyik oktatóját, Navratil Andreát hallják Kincsek a hagyományban című műsorunkban.

0: Ősszel indulnak a most meghirdetett képzések, kurzusok a Hagyományok Házában, és én voltam már egy alkalmon, amikor Navratil Andrea tanította a népi énektanfolyam résztvevőit. Ide bárki nem jelentkezhet, előképzettség szükséges, pedagógusok számára meghirdetett úgynevezett akkreditált tanfolyamról van szó, tehát ezek a pedagógusok, akik itt végeznek, azok a munkájukba be tudják építeni, és be is építik az itt tanultakat. Egyrészt a dalokat, másrészt a módszertani kérdéseket, amikre választ kapnak a tanfolyamon. Június 14-én kerül adásba a beszélgetésünk, és előző nap fognak vizsgázni a hallgatók, a kezdő kurzus diákjai, akikről azt mondta ön Navratil Andrea, hogy jönnek is tovább a haladó kurzusra.
1: Olyanok voltak, mintha már a haladó kurzusra jelentkeztek volna. Hihetetlenül erős és nagyon jó hangulatú ez a csapat, akik úgymond az alapozó képzésen vesznek részt most a Hagyományok Háza szervezésében. Ugye ez egy fél éven keresztül hétvégeként megvalósuló továbbképzés, és ahogy mondta, ez egy akkreditációs pontszerző túrának az egyik állomása. Fontos elmondani, hogy régen jöhettek nem csak pedagógusok, nagyon sokan jelentkeznek, bízunk benne, hogy ezt a Hagyományok Háza meg fogja majd oldani egy másfajta kurzus ajánlattal, de most tényleg csak pedagógus diplomával jöhetnek erre a népi ének tanfolyamra jelentkezők. Az alapképzésen az a fő célunk, hogy egy nagyobb rálátással az öt dialektus területre azokat a népdalokat használva egy repertoár bővítésen keresztül a mindennapi éneklésbe hívjuk be a pedagógusokat. Nem csak énektanárok jönnek, tehát bárki jöhet, matek tanár, fizika tanár, biológia tanár, magamra is gondolok. Szóval, hogy nyugodtan és bátran hívunk mindenkit, hiszen az éneklés mindannyiunk számára egy öngyógyító folyamat az önismereten keresztül. És ehhez nagyon sok szakmai háttér anyagot is megkapnak, azon kívül, hogy nagyon sok gyakorlati órán vesznek részt, ugye az öt dialektus területeket még felosztjuk kisebb régiókra. Ezeket tanítják fiatal kollégák, Cidráné Bodza Klára pedig a hangképzést, csokrosítást, és vele vizsgáztak tegnap a hallgatók a kezdő kurzuson, és nagyon-nagyon sokan jelezték, hogy már is jelentkeznének a haladó témára, ami összefolytatódik.
0: Nagyon komoly énektechnika és nagyon komoly tudás kellett ahhoz a dalhoz például, azt hiszem egy délalföldi dal volt, amit meg kellett tanulniuk ezeknek a hallgatóknak, de vették az akadályt és bírták a tempót, jó lehet velük dolgozni. Mi az a módszertan, amit át kell adni ennek kapcsán?
1: Nagyon fontos, hogy hallás után tanulunk, tehát amit meg is tapasztalt, az tényleg így van, hogy sokat-sokat meghallgatjuk az eredeti gyűjtést, és ellessük, ellopjuk. Természetesen a kotta ismerete az egy plusz bónusz és előny annak, aki ezt a nyelvet beszéli, tehát nem lebeszéljük azokat, akik már szolfézsra jártak és tudják ezt a külön titkot, mert ez egy külön nyelv, amit nagyon jó használni, de nem szükséges se az alapkurzushoz, se a haladó kurzushoz sem, hogy feltétlenül kotta olvasók legyenek. A különböző dialektus területeknek megvan a más-más nehézségi foka, akár hogyha egy moldvára gondolunk, ott a díszítettsége, de mondjuk sokkal kisebb hangterjedelmű énekek lehetnek, tehát akár óvodában is jól használhatók ezek a dalok, tehát nem kell rögtön megijedni, hogy hú, a moldva az nagyon nehéz. Ugyanígy délalföldre azt gondoljuk, hogy hú, az nagyon egyszerű, oláos, meg csárdás, mindenki tudja, aztán kiderül, hogy olyan gazdag dalanyag van itt is, és akár olyan fantasztikus előadók, mint Maszlag néni, akinek a szinte tekerő éneklési módját elsajátítani a legmagasabb fokon, akár a Zene Akadémián is kihívással teli. Úgyhogy amiben akkor bekapcsolódott, az pont egy ilyen nagyon kuriózum pont volt a délalföld kapcsán, de nem elrettenteni szeretnénk a jövőbeli jelentkezőket, sőt, inkább arra csábítani, hogy ezeket a titkokat vessék el és lopják el tőlünk.
0: Egy-egy dalnál akkor az is a megjegyzés rovatban feljegyzésre kerül, hogy hogyan és kinek lenne jó ezt megtanítani a pedagógiai munkában. Tehát ahogy említette, hogy a moldvai dallamokat például akár óvodásoknak is lehet tanítani.
1: Figyelünk arra, hogy honnan érkeznek a pedagógusok, tehát ezt az első alkalommal fölmérjük, hogy főleg óvodapedagógusok, kisiskolás vagy középiskolás fokon tanítanak, mi az, amire igazából igény van, és minden kis tájegységen igyekszünk ennek megfelelően mindenki mindenkinek kedvezni. Tehát én, amikor a moldvát tartom az alapfokon, akkor vannak nagyon egyszerűen énekelhető, akár a vodában használható énekek, és persze megjelennek azok a nagyon díszesek, ami már kihívást jelent. Tehát ott helyben nem fogja megtanulni a hallgató, de hogyha sikerült fanatizálni, akkor ő meg fogja hallgatni 50-szer vagy 100-szor odahaza, és egyszer csak meg fog benne szólalni. És ez az a módszertan, amit elsősorban megtanítunk az ideérkezőknek, hogy nagyon-nagyon sokat használja, hallgassa az eredeti gyűjtést. Az pedig, hogy hogyan lehet ezt csokrosítani, és kinek mit érdemes a szájába adni, és hogyan, ezt meg megint Klári néni adja át a hallgatóknak, talán leghitelesebben.
0: Azt olvastam a Hagyományok Háza honlapján a kiírásban, hogy egy dolgozatot is el kell készíteni ahhoz, hogy valaki megkapja azt a bizonyos bizonyítványt, tanúsítványt, hogy sikerrel elvégezte ezt a tanfolyamot.
1: Ez már a haladó kurzusnak a része. Visszalépnék egy picit a kezdő alapozó képzéshez, az egy záró vizsgával, egy ünnepnappal zárul. Itt a hallgatók egy csokrot és egy jelesnapi vagy emberélet fordulópontjához tartozó népszokás dallamot adnak elő. És a hangképzést, hogy elsajátították, egy pici beéneklő gyakorlatot. A haladó képzésen ugye csak azok jöhetnek, akik itt már sikeresen vizsgát, vagy sikeresen ünnepi vizsgát tettek. Amire kíváncsiak vagyunk, hogy egy fél év együttlét után lettek-e annyira lelkesek, hogy önálló élményeik születtek ebből. Akár elmentek, és még felkereshető nótafákkal, zenészmesterekkel találkoztak, vagy a családban van olyan nagyszülő, dédszülő, akit meg lehetett keresni, és az ő repertoárját, vagy éneklését, vagy csak egyáltalán egy régi kor emlékét meg tudták örökíteni. Tehát ami nagyon fontos, hogy ez a dolgozat, ez egy személyes élményből fakadjon, ami nyilvánvalóan a népművészet, ez a népi énekhez kapcsolódik. Tehát a vizsgának ez az egyik része, és a másik része pedig az éneklés.
0: Kikkel dolgozik még együtt? Kik az oktatók?
1: A haladó képzésen nem akárkiktől lehet tanulni, tehát nagyon jó szívvel hívok mindenkit. Nekem nagy megtiszteltetés, hogy ilyen mesterekkel együtt lehetek, mint Fábián Évike, Nyitra Marian, Bárdosi, Ildi, Agócs Gergely. Tehát így vagyunk, azt hiszem egy ötös fogat, remélem, hogy nem hagytam ki senkit. Az alapképzésem pedig, ahogy mint említettem, ennek a népi énekiskolának a 5 kötetének szerzője Cidráné Bodza Klára, aki tanít, és fiatal zeneakadémiát végzett hallgatók, akik most már több éve gyakorlottan oktatják és adják át az ismereteket kisebbeknek, nagyobbaknak és most már felnőtteknek is.

Hagyományok háza ősszel induló népi ének kurzusáról Navratil Andreát hallották, majd a Fonó zenekar tagjaként énekelt zoborai dudanótákat, Dudán Agócs Gergely játszott, aki szintén oktatja majd az énekeseket. Adásuk végén még egy régi, nagymúltú táborra szeretném felhívni figyelmüket, bíztatva önöket, hogy a Folknaptárban fellelhető közel 70 táborból választanak egy kedvükre valót, és muzsikáljanak, táncoljanak, kézműveskedjenek saját örömükre egy hétig. Június 28-a és július 5-e között rendezik meg a 18. zempléni serketánc tábort, ahol a moldvai, gyimesi zene és tánc kiválóságai oktatnak. Természetesen zenész és táncos mesterek is érkeznek, s a programokat ebben a táborban is úgy állították össze a szervezők, hogy a család apraja nagyja találjon magának érdekes elfoglaltságot minden nap. A moldvai és gyimesi muzsika egyik első zenekara, a Kerényi Róbert alapította Tatros játszik egy övest, melyet a Marcibányi téri táncházukban rögzítettek 1997-ben. Ezzel ér véget Kincsak a hagyományban című műsorunk, melynek szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Legközelebb 4 hét múlva, július 12-én vasárnap, ugyanebben az időpontban, 10 óra 4 perctől várom önöket.

0: Una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Éljük át együtt a játék örömét.
2: Mi már voltunk Magyarország szeretettel.
1: Ugye?
2: Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a hárman.
3: Minden jön.
1: Háromszor belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
3: 180.
1: Így van, tovább.
3: Normális maga.
2: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a homlokát.
4: Hastánc. Vízisí, vízisí.
5: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imelt hallják. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszláv megyében kigyulladt több oroszországi üzemanyagtároló. Szmolensk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Romániában visszaadta kormányalakítási megbízását Eugen Tomák, miután a héten a jobbképzép Nemzeti Liberális Párt és a centrista Mentsétek meg Romániát szövetség is bejelentette, nem támogatják az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt. Az államfő Adrián Vestát, a Nemzeti Liberális Párt politikusát, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra. A politikus elvállalta a megbízást, egy közölte, politikai kormányt szeretne, amely valódi reformokat hajt végre, és a nyugatbarát útjon tartja Romániát. A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációk érkezési pontja. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz luxusüzlet és bank, valamint szállodai szupermarket deszkákkal torlaszolt el homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól. Idehaza a könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött ár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemre hazug módon hivatkozva hozott. Ma kezdődik a Szarvasi Víziszínház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partjánál lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Ezúttal a Kazanyi Cirkusz Mirás című vendégjátéka képviseli a cirkuszművészetet, de lesz zenés komédia, táncos és verses előadás is. Jelenleg már csak 5 vármegyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken érvényben marad a tilalom. Változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak viharos széllel, jégeső sem kizárt. Emiatt Nógrád és Heves vármegye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Napközben általában 24-28, késő este 13-18 fok várható. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jövünk.
0: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban, újra Dankó Extra. A mai műsorunkban is az elmúlt évek legjobb, legemlékezetesebb Dankó klubos és persze a Magyar Zeneházában megrendezett Dankó gáláink legjobb pillanataiból válogatunk. Sőt, mi több, a Dankó Rádió zenei díjasok hétvégéjén számos Dankó díjjal kitüntetett művész is énekelni, muzsikálni fog. Tartsanak velem egészen a déli harangszóig. Most elsőként Várnai Adriánt halljuk, aztán Sánta Zsolt énekel. Őket Tordai Zoltán és zenekara kíséri. Karcagi Dankó klubunkról hoztam el Önöknek a Csendula Nóta és az Ördög Bújt a Vonóba című csárdást. Jó szórakozást!

0: száz a szívemre, így fedődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre.
1: Huszka Jenő és Martos Ferenc Lili Bárónő című nagyoperettjéből Devecseri Dankó klubunkon elhangzott a Gyere csókolj meg szaporán Tubicám című betétdal is. Ez az én egyik kedvenc dalom a Lili Bárónőből, és Páncél Klaudia, valamint Jenei Gábor meg is ajándékozott minket ezzel a dallal Danyi Lőrinc és zenekarának kíséretében még 2021-ben. Aztán a Bohóc dal is helyet kap a soron következő zenei összeállításban. Ekkor már Lugosi Katit halljuk Balázs Tamás zenekarával. Fogadják sok szeretettel!

0: Dankó Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Ma van Dankó Pista születésének évfordulója. Szatymazon 168 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot rádiónk névadója. A Dankó Rádió 2023 óta Dankó zenei díjakat is kioszt a Magyar Zeneházában megrendezett Dankó gáláinkon. Most 60-i kis Gyöngyi énekel hamarosan, de még mielőtt meghallgatnánk a művésznő előadásában az Egyasszonynak 9 a leánya című csárdást, nézzük, ő hogyan vélekedik, miként emlékszik vissza arra az estére, amikor átvette a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díját.
2: Egy elég nehéz időszakon voltam túl. Sajnálatos módon édesanyám meghalt, a férjem megbetegedett. És akkor bementem a templomba, és azt mondtam, hogy Istenem, most már egy picit tedd rám az egyik ujjadat. Ez volt valamikor 2023. októberében, amikor megcsörrent a telefon. És Eredics Gábor úr, a Dankó Rádió csatorna igazgatója közölte velem, emlékszem a mondatára, hogy jó hírt hoztam, és hogy megkaphattam a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Nagy megtiszteltetés, megerősítés, és még nagyobb felelősségtudat, hogy felkészültem, hogy az aznapi legjobb tudásommal szolgáljam továbbra is ezt a gyönyörű műfajt, és természetesen a közönség Magyar Nóta iránti szeretetét. Ahogy mondja az imádság, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Tehát a múlt a múlt, de a ma és a holnap az egészség, az áldás, hogy amit eltervezünk, azt tudjuk megvalósítani, és hogy legyen erőnk hozzá. Nagyon fontos a hivatásom, a pályám, hogy a közönség azt kapja, amit elvár, aki ismer, annak azért kell jót, mert van egy elképzelése, aki meg nem ismer, annak meg azért kell jót adni, hogy megszeresse a dalokat, hogy élvezze az ott létet.
1: És a

0: Frankó Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: És most, kedves hallgatóink, a 2025-ös előadói díjjal kitüntetett Janza Kata énekel. A kiváló musical színésznő az Elizabeth című musical emblematikus dalát énekelt el a Magyar Zeneházában. Hallgassuk idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekarát, Janza Katát kísérik, majd Nyári Zoltán egy korábbi felvételen, az Ember egy léha egy könnyelmű senki című dalt adja elő Neumark Zoltán zongora játékával, és a dalcsokor legvégén Egri Józsefet halljuk, valamint Baranyai István zenekarát és a Fogj egy sétapálcát című örökzöld slágert.

embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis e porszem tud csak ember lenni. Ha vérzik a szíved, s ha fájdalmad nagy, csak ember légy mindig is. Ember maradj! Az ember egy léha, egy könnyelmű senki.

0: Frankó Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: Hatalmas megtiszteltetésnek éltem meg, amikor 2018-ban Győrben Berkes Jánossal, a kiváló operaénekessel énekelhettem duettet. Az Álom-álom, édesálom című operett kettős nyújtottuk át a Dankó család tagjainak a Csárdás királynőből. Fogadják sok szeretettel ezt az emlékezetes felvételt, aztán a 2x2 néha 5 című dal is elhangzik, ekkor már 100 Katit halljuk Tordai Zoltán zenekarának kíséret. És végül egy igazi legendával énekelhetnek együtt, ő nem más, mint Dolly, aki az Ábrándos Szép Napok című dalt 2025. decemberében énekelte el a Magyar Zeneházában. További jó rádiózást kívánok!

0: Laufo Extra. A mikrofonnál Budai Beatrix.
1: A Magyarok szép hazája című dal is megtalálható Újvári Marika repertoárján. Nyári Lászlóval és a zenekarával még Riff Fülöpön énekelt el a művésznő. Ezzel a dallal indul mai adásunk utolsó énekes összeállítása, és a Piros almacsüng az ágon című klasszikus magyar nótát halljuk. Újvári Marikát Szóka Júlia követi majd.

0: És kedves hallgatóink, ennyi fért mai Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben a Liszt Ferenc díjas és a Dankó Rádió cigányzenei díjával is kitüntetett Szalai Antal prímás és zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is. A Déli Krónika után várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!
1: Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.

0: Műsorajánló.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Amerika szerint már ma aláírhatják Iránnal a háború lezárásáról szóló egyezményt. Teherán ugyanakkor fenntartását fejezte ki, mert további követelései is vannak.
1: Holnap hivatalosan is megkezdődik Ukrajna uniós csatlakozási folyamata. A magyar kormány is hozzájárult ehhez, mivel Kijev garantálta a kárpátaljai magyarok jogainak biztosítását.
2: Ma van a véradók világnapja. Egyetlen véradás akár három ember gyógyulásához is hozzájárulhat.
1: Az időjárásról?
2: Napos felhős idő lesz, délután egyre több felé várható eső, néhol heves zivatar, jégeső sem kizárt.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök.
2: Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, még napokra van szükség a tényleges megállapodás létrejöttéhez. Az iráni külügyminiszter közölte, csak akkor hajlandók aláírni a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed.
1: Kijev hivatalosan is cáfolta, hogy tiltott biolaborok működnének Ukrajnában. Közben újabb légicsapások végeztek pusztítást Ukrajna déli részén, valamint az orosz Tula megyében. Részletek Iváncsik Attilától.
3: Akadozik az áramszolgáltatás és a közlekedés is Dél-Ukrajna egyes részein, miután Mikolaiv megye energetikai rendszerét és közúthálózatát támadta az orosz hadsereg. Az ukrán fegyveres erők válaszként az oroszországi Tula megyében található vegyi gyárat vették célba. Az azotüzem az egyik legnagyobb műtrágya, ammónia és salétromsav előállító ipari egység, ahol lőport is gyártanak. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt is bejelentette, hogy egy orosz olajipari egységben is jelentős kárt okoztak a jaroszlávi régióban. Közben az ukrán külügyminisztérium hivatalos közleményben tagadta az Egyesült Államok nemzeti hírszerzése által közölt információkat, miszerint Washington 120 biolabor működését támogatta volna Ukrajna szerte. Kijev azt állítja, hogy ők betartják a biológiai és toxinfegyverek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt, nem készítettek biológiai fegyvert. Az ukrajnai biolaborok kizárólag tudományos kutatási célt szolgálnak.
1: Nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Erről beszélt Volodymyr Zelenszky, miután kiderült, holnap, vagyis hétfőn hivatalosan is megkezdi Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat Brüsszellel. Az Európai Bizottság elnöke azt írta, a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. A tárgyalások megkezdését Magyarország sem blokkolja, Ukrajna ugyanis vállalta a kárpátaljai magyarok jogainak visszaadását. Magyar Péter kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalos uniós dokumentumokba is bekerültek Kijev vállalásai. Ambrus Róbert összeállítása.
4: Ez egy jó hír, de a folyamat hosszú lesz. Ezt mondta egy kijevi férfi, akit arról kérdeztek, mit vár az ukránok uniós csatlakozási tárgyalásától. Szerinte ez nem befolyásolja a háború kimenetelét. Azt mondta, nem az unió védi meg Ukrajnát, hanem a saját katonáik. Hétfőn hivatalosan is elkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Brüsszellel. Azzal, hogy a nemzeteinket közelebb hozzuk, megerősítjük a békét, a biztonságot és a jólétet. Ez áll abban a közleményben, amit az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke is megosztott. Az első tárgyalási fejezet az uniós tagság alapjait részletezi, az uniós alapértékeket, a jogállamiságot és a demokratikus intézményrendszert. Az ukrán elnök azt ígéri, hogy már ezen a nyáron komoly eredményeket érnek el. Sok vezetőtől halljuk azt, hogy nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára, és ez igaz is. Oroszország bázisokat épít Európa mellett, ami egyértelműen azt mutatja, hogy Ukrajna nélkül, a képességeink és tapasztalataink nélkül Európa nagy nehézségekkel nézhet szembe, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök arra számít, hogy európai szövetségeseivel le tudják zárni a háborút, és jelezte, a G7 országok franciaországi találkozóján is ez lesz a célja. A legfejlettebb országokat tömörítő szervezet jövő heti találkozóján ott lesz az amerikai elnök is. Az ukrán sajtó névtelenséget kérő diplomatákra hivatkozva azt írta, Volodymyr Zelenszky és Donald Trump között várhatóan nem lesz négy szem közti egyeztetés.
1: A svájci rendőrség szerint már ma akár 50 ezer globalizáció ellenes tüntető is összegyűlhet Genfben a hétfőn kezdődő G7 csúcstalálkozó előtt.
2: Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Évianban tartják. Az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt semmilyen tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban tüntetnek, amely legközelebbi reptérként a vezetők és delegációik érkezési pontja. Genf belvárosa napok óta rendkívüli állapotban van. Több száz luxus üzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket deszkákkal torlaszolta el homlokzatát és kirakatát, tartva a rendkívüli zavargásoktól.
1: Visszaadta mandátumát a bukaresti szakértői kormány megalakításával megbízott Eugene Tomák miniszterelnök jelölt. Helyette Adrián Vestia liberális politikusnak adott ma kormányalakítási megbízást a román államfő.
2: A Brassó megyei önkormányzat elnöke a nyugatbarát pártok támogatásával szeretne egy politikusokból álló kormányt alakítani, megbízását azonban a párt megosztását célzó ellenséges lépésként értékelte a liberális párt elnöke.
1: Két hete tartanak a tüntetések Tiranában Donald Trump vejének tervezett építkezése ellen. Luxusszállodát, kikötőt húznának fel az amerikaiak egy flamingók által lakott természetvédelmi területen. A tiltakozások már kormányellenes megmozdulásokká alakultak. A résztvevők azt mondják, le akarják váltani a korrupt hatalmat. Közben Eddie Rama miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy amíg ő vezeti az országot, nincs esélye a Trump családhoz köthető beruházás megállítására. Összefoglaló Lehocki Zsuzsától.
5: Feldühödött emberek röntöttek le egy építkezés köré emelt kerítést az Adriai tenger partján fekvő Rösszjól település közelében. A területre luxus ingatlanokat akarnak építeni. A helyiek azt mondják, a földeket egyszerűen elvették tőlük. Ezeket az embereket már nem lehet megállítani. 200 család földjét sajátították ki, mondja egy férfi. Addig fognak ellenállni, amíg a földjeikért nem kapnak pénzt. Őrület, hogy mi történik ebben az országban. Azt hiszik, minden következmény nélkül elvehetik a földünket, mért egy másik férfi. Közben Tiranában már két hete ezrek tiltakoznak folyamatosan egy másik, Donald Trump fejéhez köthető beruházás miatt. Jared Kushner cége egy természetvédelmi területen építene több ezer férőhelyes luxusszállót kikötővel. A helyszínre azután esett a választás, hogy feleségével, Ivanka Trumppal a közelben egy jachtkiránduláson voltak, és lenyűgözte őket a táj. A tüntetések jelképe a flamingó lett, a természetvédelmi terület ugyanis a flamingók élőhelye. Súlyos korrupcióról van itt szó, és az első napokban valóban ez ellen tiltakoztak az emberek. De itt most már másról van szó. A fiatalok az aktuális politika ellen emelik fel a hangjukat, rendszerváltást követelnek, mondta egy férfi. Eddie Rama albán miniszterelnök a hét elején úgy nyilatkozott, hogy Albánia nem lép vissza Donald Trump vejének luxus üdülőhely projektjéből, annak ellenére, hogy a környezeti hatásai miatt hatalmas tiltakozások zajlanak. Albánia most olyan, mint New York a 30-as években. Egy helyen rengeteg beruházás, építkezés történik. Higgyék el, ez egy gyönyörű projekt lesz. Meg fogjuk valósítani, és büszkék leszünk arra, hogy olyasmivel járulhattunk hozzá Európához, amire már régóta senki nem számított, fogalmazott a miniszterelnök. Eddie Rama azt mondta, amíg ő a kormányfő, nincs esély a beruházás megállítására.
1: Svájc ma népszavazáson dönt arról, hogy felső határt szabjon-e az ország lélekszámának, és ezzel korlátozza-e a bevándorlást.
2: A 10 milliós küszöb átlépése esetén a személyek szabad mozgásáról szóló az Európai Unióval kötött megállapodás is veszélybe kerülne. A referendum előzménye, hogy Svájc lakossága 2025 végére meghaladta a 9 millió főt, ami 10 év alatt 10%-os növekedést jelent. Az alpesi országban az állandó lakosok egyharmada első generációs bevándorló.
1: Idehaza újabb dokumentumokat mutatott be a miniszterelnök arról, hogy az Orbán kormány menekülttábort akart létrehozni Vitnyéden. Magyar Péter szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. Magyar Péter kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit igazából ők tettek, közben pedig átverték a magyar embereket. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a vitnyédi ügy kellemetlen a Fidesznek, és rávilágít a párt hitelességi válságára. Mészáros László összeállítása.
6: Az még, hogy ukránok jönnek, oké, rászorultak, meg segítsük őket. Jó, ez volt az etetés. Ennek a vége az lett volna, hogy majd a migránsok is jönnek. Na akkor, akkor vadult be a falu.
7: Egész Vitnyét felbojdult, amikor a helyiek két éve megtudták, a kormány menekült tábor tervez a szomszédos Csermajorba, és meg is kezdték annak az építését, nyilatkozta a közmédiának egy helyi lakos. Molnár Takács Jánost hallják.
6: Olyan sunyiba ment. Ez, ilyen helyzetben első a kerítés. Aztán őrzővédők azté, aztán utána történik a többi, belül. Amit mi már nem látunk. De hát, a kerítés az nem hangszigetelt, onnan áthallatszik minden. Tudtuk, hogy mi történik ott.
7: A tranzitzónák miatti súlyos uniós bírság után kirobbant vitnyédi táborügy hatalmas vihart kavart 2024-ben. Az ellenzéki ösztűz ellenére az Orbán kormány végig tagadta a beruházást, végül nem érkeztek migránsok Csermajorba. Szombaton Magyar Péter korábbi kormányzati dokumentumokkal támasztotta alá, hogy 2024-ben az Orbán kormány nem csak hogy meg akarta építeni a migráns tábor, de még milliárdokat is költött volna a befogadóközpontra.
8: Belehazudtak minden magyar ember szemébe, belehazudtak a helyiek szemébe, belehazudtak a sajtó szemébe, belehazudtak a külföldi szomszédaink szemébe, mindenben.
7: Magyar Péter a dokumentumokat a közösségi oldalán is megosztotta, és a kormány.hu oldalon is közzétették azokat. Az iratok szerint a kormány már 2024. augusztus 21-én döntött arról, hogy befogadó állomás lesz Vitnyéden. Magyar Péter vasárnapi videójában kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányban a Tiszát vádolta azzal, amit aztán ők tettek. Közben pedig átverték a magyar embereket.
8: A valóság ezzel szemben természetesen az, hogy ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, meg fogjuk mutatni, de talán már láttátok, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ágyjal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani, mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
7: Magyarországon nincs semmilyen menekült tábor, és nem is lehet, reagálta Orbán Viktor szombaton.
9: Magyarországon ma azért nincs egyetlen migráns sem, mert nem engedtem be őket. És volt egy kormány, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte, és volt egy kormányzópárt, amelyik ugyanezt az álláspontot képviselte. És nem engedte meg, hogy beengedjünk akár egyetlen migránst, és bármilyen migránstábort hozzunk létre.
7: Előkészítés volt, de a kabinetnek sosem állt szándékában megépíteni ezt a tábort, jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője a párt kongresszusára érkezve.
10: Ez egy taktikai eszköz volt a tárgyalásokhoz, mert azt szerettük volna, hogyha megállapodunk úgy az Európai Bizottság, hogy ne kelljen napi 1 millió eurót fizetni.
7: Ez a magyarázat most kevés lesz, reagálta a miniszterelnök a közösségi oldalán Orbán Viktor és Gulyás Gergely szavaira.
8: Ez olyan, mint amikor egy bolti tolvajt rajta kapnak, amikor lebukik, hogy el akar valamit lopni a boltból, akkor ő azt mondja, hogy hát ő csak trükközött, és át akarta volna verni a bolt tulajdonosát, majd az eladót. Szerintem ez kevés lesz.
7: Kellemetlen ez az ügy a Fidesznek, így értékelte Nagy Attila Tibor Magyar Péter bejelentését.
11: Kellemetlen.
7: A szakértő szerint a vitnyédi tábor esete is illeszkedik abba a sorba, hogy a Tisza pártelnöke minden adandó alkalmat megragad a Fidesz támadására.
11: Hogy minden támadási felületet igyekszik a Fidesz ellen megtalálni annak érdekében, hogy a Fidesz támogatottsága minél alacsonyabb legyen, illetve alacsonyabban maradjon.
7: Arra a felvetésre, hogy a Fidesz két éve még tagadta a vitnyédi tábor megépítését, most viszont az ellenkezője látszik kirajzolódni. Nagy Attila Tibor úgy reagált, mindez rávilágít a Fidesz súlyos hitelességi válságára.
12: Több éves csúcsot döntött a forint erősödése az utóbbi időszakban. Az euró árfolyama 350-355 forint között mozog, amire 2021 óta nem volt példa.
2: A közgazdászok azt mondják, ez az árfolyam túllövés hosszú távon nem fenntartható. Több hazai exportorientált vállalkozás szerint csökkenti a nyereségességét, rontja a versenyképességét a magyar fizetőeszköz szárnyalása. Erről beszélt az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs azt mondta, sokan egyfajta modernizációs eszközként tekintenek az euróra. A közgazdász hangsúlyozta, időt kell szánni a bevezetés előkészítésére, hogy ez valóban gazdasági előnnyé váljon.
13: saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára, egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni.
1: Tovább folytatódnak a szakmai egyeztetések az oktatási tárca terveiről. Legutóbb az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel konzultált az oktatási és gyermekügyi miniszter. Egyebek mellett a gyermekközpontú oktatás erősítéséről, a hátrányos helyzetű tanulók támogatásáról és a pedagógus értékelés megújításáról. A legfontosabb, hogy bizalom alakuljon ki a szakmában dolgozók, a társadalom és a kormányzat között. Erről beszélt Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Falucska Évet összeállítása.
14: A kaposvári II. Rákóczi Ferenc általános iskolában 200 gyerek tanul, közülük 26 hátrányos helyzetű. Felzárkóztatásukat sport és művészeti foglalkozásokkal is segítik, mondta Andrássy Tiborné, tagintézményvezető.
15: Aminek része egyrészt a kognitív képességek fejlesztése, a felzárkóztatás, de ugyanakkor a tehetséggondozás is. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a környezetudatos szemléletre, örökös ökoiskola vagyunk. Nagyon fontos számunkra az aktív mozgás.
14: Minél többet és jobban foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, annál nagyobb lehet a megtérülés, fogalmazott az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit kiemelte, gyermekközpontú, adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitikát szeretnének, aminek a szülőkkel való aktív kapcsolattartás is része lenne.
16: A szülő támogatás vagy parentinget szeretnénk behozni végre a köztudatba sokkal jobban, mint ahogy eddig volt.
14: A Tisza kormány tervei szerint nem ez lesz az egyetlen változás az oktatásban. Felmenő rendszerben kivezetik a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. A következő tanévtől a tanárok teljesítmény értékelését is eltörlik. Belső értékelésre és visszacsatolásra szüksége van a pedagógusoknak, de nem mindegy, hogy történik. Jelentette ki Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
17: Nagyon sok esetben az intézményi egyéni szempontok nem érvényesültek, és a legsúlyosabb az, hogy az intézményvezető egy személybe döntött.
14: Az oktatási miniszter megújítaná a tankönyvellátást is. A mostani kínálat új kiadványokkal, digitális tananyagokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhet. A tanárok több tankönyv közül választhatnának, a diákok pedig különböző tanulást segítő eszközöket kapnának. A kezdeményezést a szakma is támogatja, mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
18: Olyan segédeszközök, feladatgyűjtemények, kiegészítő anyagok, atlaszok, amelyek segíthetik a pedagógusoknak a több rétegű munkáját, segíthetik esetleg a hátrányos gyerekeknek a felzárkóztatását, differenciált foglalkozásokat, tehetséggondozást. Kíváncsian várjuk, hogy milyen ajánlatok érkeznek. Szeptember 15-ig lehet a pótrendeléseket leadni.
14: A szakmai egyeztetések folytatódnak. Szakszervezetekkel, civil szervezetekkel és egyházakkal is tárgyalt már az oktatási miniszter.
1: A könyvfóliázási törvény felfüggesztését kéri a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége. Egy 12 pontos javaslatot fogalmaztak meg, amelyben a rendelet visszavonását és a kötött tár újragondolását kérik. Tar Zoltán kulturális miniszter nemrég bejelentette, felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a Fidesz-KDNP öncélúan a gyermekvédelemmel hazug módon takarózva hozott. Bácskai Judit összeállítása.
19: A könyvszakma is megmozdult a kormányváltás után. A Magyar Könyvkiadók Szövetsége egy 12 pontos javaslatcsomagot dolgozott ki. Ebben szerepel a politikamentesség és az Alexandra hálózat csődjének kivizsgálása. A szabad témaválasztás mellett valódi érdekképviseletet kérnek a Tisza kormánytól, és azt is szeretnék, hogyha 5%-ra csökkenne az e-könyvek áfája. Legfontosabb javaslatuk azonban a könyvfóliázási törvény visszavonása. Ezt a rendeletet 2021-ben hozta a Fidesz kormány. Lényege, hogy a könyvesboltok nem árulhatnak olyan gyermekeknek szóló köteteket, amelyben, ahogy fogalmaztak, a szexualitást öncélúan ábrázolják. Ehhez sorolták azt is, hogy egy-egy könyvben például melegeket mutatnak be, az ilyen könyveket elkülönítve zárt csomagolásban kell most árulni. A Libri az elsők között kezdte lefóliázni az ilyen köteteket, és az ifjúsági polcokról áttette ezeket a könyveket a felnőtt irodalom közé. Az intézkedés

0: Napja jelentette be, hogy felülvizsgálják azokat a törvényeket, amelyeket a korábbi kormány hozott, ahogy mondta, öncélúan a gyermekvédelemre hivatkozva.
1: Már a gondolatok megszületésekor beszélgetni, egyeztetni szükséges. Azért, hogy a lerombolt magyar kultúra újra lélegzethez jusson, és újra generációról generációra adhatsa át egyik legnagyobb kincsünket, a közös, emberséges, együttműködésre tanító alapot, magyar irodalmunkat.
0: A Tisza ugyanakkor felülvizsgálná az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsát, és egy állami könyvvásárlás támogató programot is indítana tanároknak, könyvtárosoknak és közművelődési dolgozóknak. Az Open Books a közösségi oldalán üdvözölte a bejelentést. Azt írták, örülnek annak, hogy a kormány bejelentése szellemiségében és konkrét intézkedések szintjén is tükrözi az ő javaslataikat.
2: Megújította a Vatikán a kiskorúak védelmére kijelölt pápai bizottság alapszabályait.
3: A 2014-ben alakult testület elnöke közölte, a módosítás alapján a középpontba kerül az áldozatok meghallgatása és az irányelv a gyermekvédelmi szakemberek és a helyi egyházak bevonására összpontosít. A dokumentum a 14. Leó pápa még májusban írta alá, de a Szentszéki sajtóközpont csak most hozta nyilvánosságra.
2: 7 perc elmúlt 4:45. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Amerika szerint már ma aláírhatják Iránnal a háború lezárásáról szóló egyezményt. Teherán ugyanakkor fenntartását fejezte ki, mert további követelései is vannak. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy ma van a véradók világnapja.
4: Déli krónika.
2: A mesterséges intelligencia térnyerésével bizonyos szektorokban rövidesen megszűnhetnek a belépő álláshelyek, vagyis nem kell újabb ember arra a területre. Erre figyelmeztetnek szakemberek. Az MI a munkaerőpiac mellett a hadviselésben is egyre fontosabb szerepet tölt be. Ezekre a kihívásokra mutat rá 14. Leó pápa a pünköst hétfőn bemutatott Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikájában is. Csüri Fanninoa összeállítása.
5: A katonai technológia egészét átjárja a mesterséges intelligencia. Erről beszélt a Vasárnapi Újság című műsorban Újházi Lóránd egyetemi tanár, katolikus pap. Elmondta, az MI alapú információgyűjtés és feldolgozás erkölcsi kihívás elé állítja az embert.
6: Ott van a probléma, hogy ezek a számítógép által begyűjtött információk, amik feldolgozásra kerülnek a mesterséges intelligencia által, erre alapozódnak majd döntések, és azoknak a döntéseknek emberi életek is lehetnek a következményei.
5: További problémaként nevezte meg, hogy a mesterséges intelligencia hatására felgyorsultak a döntéshozatali mechanizmusok. A reakcióidő csökkenésével pedig automatizálódhat az emberi döntés. Ez azt jelenti, hogy az ember már nem mindig szabad akaratából, önállóan határoz. Az automatizált fegyverrendszerekkel kapcsolatban hangsúlyozta, a katolikus egyház álláspontja az, hogy az ember életét nem lehet pusztán gépekre bízni.
6: Azt mondja az új enciklika is, hogy az emberi élet fölött még a nagyon kiélezett helyzetben is ne gép döntsön.
5: A mesterséges intelligencia térnyerése azonban nem csak a hadviselésre, hanem a munkaerőpiacra is hatást gyakorol. György László közgazdász egyetemi docens szerint leginkább a szellemi foglalkozásúak vannak veszélyben, azon belül is a pályakezdők. A kezdő munkakörökhöz tartozó feladatokat az MI ugyanis jobban és olcsóbban tudja majd elvégezni.
7: A Microsoftnak a mesterséges intelligencia vállalkozásának a vezérigazgatója mondta azt a minap, hogy 18 hónap múlva a belépő álláshelyek, marketingesek, könyvelők és a jogászok körében megszűnhetnek, eltűnhetnek.
5: Hangsúlyozta, a rendszer így viszont nem fogja tudni kitermelni azokat, akikre például 10 év múlva szakértőként lenne szükség. Hozzátette, mindenre az oktatás politikának is reagálnia kell. György László szerint a fiataloknak sokkal hamarabb kell majd valódi munkatapasztalatot szerezniük.
7: Gyerekeket meg kell tudni tanítani, felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani, teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak.
5: A szakember arról is beszélt, hogy az MI világában felértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás. A villanyszerelő munkáját ugyanis nem lehet azonnal kiváltani majd egy humanoid robottal.
2: Még véget sem ért a tanév, de már vannak olyan diákok, akik elkezdtek dolgozni. Szívesen vállalnak nyári munkát a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területén, de ez csak néhány példa a számtalan.

0: lehetőség közül. Egy kimutatás szerint átlagosan 2350 forintot kereshetnek a diákok óránként. Kemény Kristóf és Csüri Fannino összeállítása.
1: Megyünk és elültetjük őket.
2: Dísznövényeket ültetnek a diákok az egyik nyíregyházi strandon. Kornél már a vakáció előtt munkába állt.
3: Nagyon jó társaság van itt, illetve jó munka lehetőség lesz, és remek tapasztalatokat szerezhetünk, nyilván remek barátokat is.
2: Jó néhányan minden szezonban visszajárnak ide dolgozni, Áronnak viszont ez az első napja.
4: Korábban is rengeteg időt töltöttem munkával, és úgy gondoltam, hogy ez a hely lesz a megfelelő arra, hogy munkavégzésemet itt újra kezdjem.
2: A diákok közül sokan a strandokon dolgoznak legszívesebben. A nyári főszezonban több pozícióból is lehet választani. Tájékoztatott Matavovszki Dániel, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezérigazgatója.
5: Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok.
2: Zsombor már a harmadik nyarat tölti munkával a zalaegerszegi strandon. A budapesti egyetemista szereti az itteni közösséget, és a fizetéssel is elégedett.
6: Egy ember egy ilyen 3-4 napot dolgozik egy héten, de hogyha valaki nem tudja, mondjuk mégis kiderül, nem tudja azt a műszakot vállalni, amire beírtak, akkor akár cserélni is lehet a másikkal.
2: Boldizsár még gimnazista és nyaranta a rendeléseket viszi házhoz az egyik balatonfüredi cukrászdából.
7: Nagyon szeretem ezt csinálni, főleg itt, mert jó a csapat is, tudom gyakorolni a nyelveket a külföldi vendégekkel, a plusz zsebpénz is nagyon jól jön.
2: Bergman Márta cukrász tulajdonos azt mondja, az idegenforgalom és a vendéglátás mellett a kiskereskedelem is foglalkoztat diákmunkásokat. Idén is nagy szükség van pénztárosokra, árufeltöltőkre és bolti kisegítőkre.
8: Aki ennek az ízére ráka, ők nagyon szeretnek jönni. És akkor ugye aztán a következő évben is jönnek, meg ugye zsuli idő alatt hétvégén is szeretnek jönni.
2: Az ELTE Trenkwalder iskola szövetkezet szerint a munkáltatók idén átlagosan 2350 forint körüli órabért kínálnak a diákoknak. De a telekommunikációs területen 3200 forintot is kereshetnek óránként. Ráadásul a 25 év alatti diákok a teljes bruttó bérüket készhez kaphatják, mivel SZIA-mentesek.
0: Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós programok pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport és kalandtáborok, illetve dobogósak a nyelvi táborok is. Részletek Bácskai Judittól.
9: Fáradhatatlanul ropják a táncot a kaposvári kisdiákok. A tanévzáróra gyakorolnak már hetek óta. Nem csak a táncról, a ruhákról is mindent tudnak már.
10: Van a rendes színes szoknya, kötény, mellé és a pulzon.
9: Egyebek mellett lépéseket és motívumokat tanulhatnak majd a közlelgő néptánctáborban is. Peti Sára, az Együtt Árpád Alapfokú Művészeti Iskola néptánc pedagógusa.
11: Tánc tanulás mellett különböző közösségépítő és élményprogramokkal készülünk a gyerekeknek. Emellett a másik tanszakunkon kézműves tábor kerül megrendezésre.
9: Elkezdték már a nyári táborok szervezését Szegeden is. A városban több mint 200 program közül lehet választani. Az első turnus június 22-én kezdődik.
12: Ami minden nyáron van, az a kézműves táborok, Lego táborunk például. Újdonságnak, népszerűnek számít a Lego robotika tábor, a jövő mérnökei tábor, de van például tűzszománc táborunk, ahova felnőttek is jelentkezhetnek.
9: Mondta a Szent Györgyi Albert Agóra igazgatója, Orbán Hédi. Idén a legnépszerűbbek a sport és kalandtáborok, de az idegen nyelvi programokat is sokan keresik. Idén egy egyhetes napközis tábor átlagosan 60 ezer forintba kerül, az ott alvósokért pedig nagyjából 100 ezer forintot kell fizetni. A tábor figyelő adatai szerint a legnépszerűbb programokra már nincs hely, de még csak nem 900 program közül lehet választani.
0: Holnap kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont. A versenyprogramban 14 előadás szerepel. Falucska Ivett összeállítása.
13: Arról beszél, hogy miként szeret.
14: Úgy, nagyon.
13: Fusson, és keresse meg a szép szavait.
14: Szívemben csengettyű a neved, Roxán.
15: Részlet a Szolnoki Szigligeti Színház Cyrano de Bergerac című előadásából. A többi között ezt a darabot is megtekinthetik az érdeklődők a június 15-én kezdődő országos színházi találkozón Debrecenben.
16: Mi azért sem egy színházat, hogy meghalljunk, hanem azért, hogy
9: A Miskolci Nemzeti Színház a gettóval vesz részt a szemlén. Béres Attila rendező korábban úgy fogalmazott, célja a tanulságos történettel, hogy a múltbéli valóságot közelebb hozza a jelenhez, a közönséghez.
16: Abban bízom, hogy egy pillanatra egy időgépbe kerülünk, és közel kerülünk ahhoz a szenvedéshez, amit átéltek akkor, és hát ez megérinti az embereket, nagyon remélem.
9: Az országos színházi találkozó a szakma szerint a hazai színházi élet legrangosabb seregszemléje, amelynek célja az elmúlt évad legkiemelkedőbb magyar nyelvű produkcióinak bemutatása. A fesztiválra 72 társulat több mint 100 előadással nevezett. A válogatás több mint 5 hónapon át tartott. A versenyprogramba végül 14 előadás, 7 nagy színpadi és 7 stúdió produkció került be. Számolt be a részletekről Bocskorsalló Lóránt, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgató helyettese.
17: Itt mindenféle fajta műfaj elméletileg képviseltetve van, egészen az operettől, az abszurdig, a modern drámától, a brechti elidegenítő előadásokig.
9: A szervezők díjazzák is a legkiemelkedőbb produkciókat. Átadják egyebek mellett a legjobb előadás és a legjobb alakítás díját is. Bocskorsalló Lóránt úgy fogalmazott, az országos színházi találkozó a magyar színházi szakma ünnepe is.
17: A próbálja ilyenkor azt hiszem, hogy ünnepelni a színházi szakma magát, a mi művészeti műfajunkat, azt, hogy mi reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz fenn a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem, intellektus kapcsolódással töltheti fel úgy az intellektuális, mint a spirituális, a morális életünket, mindennapi életünket.
9: A fesztivál a színház falain kívül is várja a látogatókat. Az előadások mellett szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók és kulturális programok is lesznek. A részletekről a csokonaiszínház.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Ma van a Véradók világnapja. Az emléknap azokra az önkéntes véradókra hívja fel a figyelmet, akik önzetlen segítségükkel nap mint nap életeket mentenek. Egyetlen véradás akár 3 ember gyógyulásához is hozzájárulhat. Bújtás Szintia és Nagy Zsombor összeállítása.
18: Aki erre készül, az fontos, hogy előtte az a nap egyen igyon, aludj meleget, felkészülten jön a véradásra.
19: Hívta fel a figyelmet Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. Évente több mint 250 ezren adnak vért Magyarországon. Juhász Adrián, világ és Európa bajnok evezős, rendszeres véradó. Azt mondja, amióta megszülettek gyermekei, még fontosabbnak tartja a segítségnyújtást.
20: Édesanyám például több egységvért is kellett kapni, amikor én születtem, úgyhogy lehet, hogy ezáltal kicsit visszaadom azoknak az anyáknak, akiknek szüksége van erre.
19: Az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére 2014 óta ünneplik június 14-én a Véradók világnapját, amikor az emberi vércsoportok felfedezőjére, Karl Landsteiner Nobel-díjas orvosra emlékezünk. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre, mondta korábban Buncsik Ildikó, a Magyar Vöröskereszt budapesti igazgatója.
21: Ez a nap arról szól, hogy köszönetet mondjunk azoknak az önkéntes véradóknak, akik segítik a mindennapi életmentést, az egészségügy munkáját. A Vöröskereszt szervezőként vesz részt ebben a folyamatban, az én kollégáim azok, akik megkeresik ezeket az önkénteseket, akik véradással szeretnének segíteni másokon.
19: A nyár mindig egy kihívásokkal teli időszak a vérellátásban. Erről már az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese beszélt korábban a közmédiában. Nagy Sándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek véradásra, ami miatt megcsappannak a vérkészletek. Hozzátette, a világnap jó alkalom, hogy felhívják erre a figyelmet.
22: Mindenkit arra buzdítunk, szabadsága előtt vagy szabadsága után, ha éppen úgy adja az ideje, akkor a nyár folyamán valamikor jön el vért adni, aki pedig még soha nem adott, szánja rá magát, hiszen ez egy nagyon kihívásokkal teli időszak, és nagyon nagy segítség, hogyha valaki eljön.
19: Véradásra az jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65-öt, valamint testsúlya eléri az 50 kg-ot. A véradó helyszínekről és időpontokról az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
0: Ismét meghirdette a Boldog utca pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. A 2023-ban ismerté vált kezdeményezés célja, hogy az azonos utcában vagy társasházban élők jobban megismerjék egymást, és közös programokkal erősítsék a helyi közösséget, mondta az alapítvány kuratóriumi elnöke.
1: Rakusz Márta hangsúlyozta, a pályázatra olyan EGRI lakosok jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy szomszédsági találkozót, közös főzést, pikniket vagy más közösségi programot szerveznek lakó környezetükben. A sikeresen pályázók legfeljebb 50 ezer forint támogatást kaphatnak egy rendezvény megszervezéséhez. A program kezdete óta már mintegy 40 ilyen összejövetelt tartottak.
3: Egy olyan érzetet ad az ott lakóknak, hogy tartozni valahová. Még egy ilyen kisvárosban, mint Eger is, el vannak idegenedve egymástól az emberek. Fontosak ezek a kezdeményezések, és nagyon fontosak azok az emberek, akik veszik a fáradtságot, és tényleg összefognak ketten-hárman is, és belevágnak abba, hogy összeszervezik az utca lakóit egy-egy ilyen összejövetelre. Azok a visszajelzések, hogy egészen más érzettel és egészen más hangulatban mennek ki az utcára már utána az emberek, és talán találkoznak a három alarrébb lakóval, mint a Boldog utca szerveződés előtt.
0: Önkéntes ürgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek mintegy 120 állatát telepítését tervezik július végén a Dél-Borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rágcsálóknak.
1: Hák Flóra természetvédelmi referens elmondta, a jelentkezők feladata, hogy legfeljebb három fős turnusokban 24 órás szolgálatban vigyázzanak a kis emlősökre, figyeljék mozgásukat, megetessék őket, valamint segítsenek távol tartani a ragadozókat. A program célja az ürgeállomány megerősítése, ugyanis a faj egyedszáma jelentősen visszaesett az elmúlt évtizedekben. Jelentkezni június 24-éig lehet. Részletek az igazgatóság honlapján olvashatók.
4: 18 éven felüliek jelentkezését várjuk, és vannak már jelentkezők, szép száma, tehát azt is így ki szeretném emelni, hogy amennyiben szükséges lesz egy várólistát is össze kell állítanunk, mert a területen 2-3 önkéntesnél több azért nem tartózkodhat, de az a jó hírünk, hogy lesz még a következő 7 évben ilyen ürgeáttelepítés, ahová szintén várjuk majd az önkénteseknek a jelentkezését, így reméljük, hogy mindenki részt tud venni ebben a gyakorlati természetvédelmi kis akcióban, aki szeretne.
23: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint több mint 3 kilométeres a torlódása az M1-esen, Hegyeshalom irányába, a 85-ös és a 95-ös kilométer között munkavégzés miatt. Hosszú a kocsisor az M1-es komáromi szakaszán és Tatabánya térségében is mindkét irányban. Két autó ütközött az M3-ason Budapest felé, a 187-es kilométernél. Az érintett pályaoldalt lezárták, a forgalmat leterelik az M35-ösre. Megállt egy műszaki hibás jármű az M7-esen a főváros felé, a 122-es kilométernél óvatosan közlekedjenek.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
24: Jó napot kívánok! A fővárosban szakaszos sávlezárás okozhat fennakadást ma délután 5 óráig Újpesten a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt zárták le már a buszsávot az Őrsvezér Füredi utcában a Nagy Lajos király útja előtt. Varga Etele, BKK Info.
23: Időjárás jelentés.
0: Az év eddigi leghevesebb zivataraira számíthatunk ma, néhol szélvihar, jégeső is lehet. Melyik ország részben kell a legkomolyabban készülni? Kérdezem Tóth Tamás meteorológust.
25: Jó napot kívánok! Már most a Kisalföldön megjelentek az első zivatarok, és ezek nagyon gyors mozgásúak, északnyugatról délkelet felé haladnak. Leginkább egyébként Dél-Magyarországon, tehát kiemelten a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön várjuk a leghevesebb zivatarokat. Itt előzetesen már másodfokú narancssárga színű figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ugyanis nagyon erős fent a magasban a szél, és ez a szél a zivatar felhők környékén lekeveredhet, akár ezeket az intenzív csapadékgócokat, amelyeket felhőszakadás méretű csapadék kísér igaz egy-egy adott helyen rövid ideig, akár 90-100 kilométert meghaladó szélrohamok, illetve nagyobb méretű jég is kísérheti, és ezek a zivatar felhők vonulnak nagyon nagy sebességgel, tehát a következő óráktól kezdve északnyugatról délkelet felé. Az esti órákban fokozatosan a pályájuk lassan-lassan elhagyja az országot, részben részlegesen, de Délnyugat-Magyarországon még akkor is lehet csapadékra számítani, úgyhogy a következő órákban mindenképpen kövessék nyomon az időjárási jelentéseket, illetve a Hungaromet veszélyjelzéseit, mert azt is kírták, hogy akár a legmagasabb fokú zivatarriasztás is életbe léphet ma.
0: Ez volt a Krónika, viszonthallásra.
2: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
5: Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem. Magyar nótát dalolt a dajka felettem. Magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Pósa Lajos, író, költő, dalszerző, soraival szeretettel köszöntöm Önöket Dankó Pista születésnapján itt a Magyar Zene Rádiójában 2026. június 14-én vasárnap. Tartsanak velem ma is egészen két óráig. A Dankó Zenei Díjasok hétvégéjén ma is számos kitüntetett előadó művész tolmácsolásában csendülnek fel szeretett magyar nótáink. Tartsanak velem egészen két óráig. Elsőként Lente Lajost, majd Győri Mártát halljuk. A Szabad, Szabad, Szabad és a Most kezdődik a tánc című csárdással indítjuk a hét utolsó napján műsorunkat. Tartsanak velünk! Szabad!

che io sarei, o si vedrà poco scelto.

Megkértem egy piros rózsaágat, indul így László Imre és Takács Sándor közös szerzeménye, amit most Fényes György előadásában hallunk, aztán a Ha a kakas kukorékol című nótát egy 1997-es felvételen Máté Ottilia nyújtja át a Dankó család tagjainak, fogadják sok szeretettel.

van Dankó Pista születésnapja, aki ezen a napon 1858. június 14-én látta meg a napvilágot Szatymazon. Bár csak 44 évet élt, mégis a magyar nóta irodalom legtermékenyebb zeneszerzője, szövegírója volt. Nem véletlen, hogy rádiónk is az ő nevét viseli. Pataki István, Karcagi Nagy Zoltán, Szegedi Csaba és Szántai Ildikó előadásában csendülnek fel most jól ismert dallamok, mint például a Búsan szól a kecskeméti öreg templom nagy harangja című nóta, vagy éppen a három sósperec, a jegenyefán fészket rak a csóka és a pattogatott kukorica című csárdás. Emlékezzünk Dankó Pistára!

pika pika haj, nagyon csókolok a lábam, jaj Istenem, jaj, hát csak jön, hej haj, meg ne álljon, jaj, jaj, csika pika, vaskarika, csika pika haj.

0: sarika, csika, pika, haj.
1: Járóka Sándor és a zenekara muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, de ahogyan megszokhatták, visszatérünk, 13 óra után 4 perccel folytatjuk műsorunkat. Én itt leszek, remélem önök is.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imeát hallják. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülőszerkezetet megsemmisített, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszláv megyében kigyulladt több üzemanyagtároló. Szmolenszk megyében lakóházra zuhant egy drón, egy ember megsérült. A túlnyomó részt orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizsia megyében energetikai létesítményekben okoztak károkat a drónok. Áramkimaradások vannak ott és Herszon megyében is. Svájc ma népszavazáson dönt arról, hogy felső határt szabjon-e az ország lélekszámának, és ezzel korlátozza-e a bevándorlást. A 10 milliós küszöb elérése esetén a személyek szabad mozgásáról szóló az Európai Unióval kötött megállapodás is veszélybe kerülne. A referendum előzménye, hogy Svájc lakossága 2025 végére meghaladta 9 millió főt, ami 10 év alatt 10%-os növekedést jelent. Az alpesi országban az állandó lakosok egyharmada első generációs bevándorló. Idehaza megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban, az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete érdekében. Ma van a Véradók világnapja. Az önkéntes segítők fontosságára hívják fel a figyelmet, abból az alkalomból, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok azonosítója. A világnap jó alkalom arra, hogy megszólítsák a véradókat, mivel nyáron a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek, ami miatt megcsappannak a vérkészletek. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy 22 éves férfi a Karwendel hegységben. A hatóságok szerint a tragédiát az okozhatta, hogy a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla, amire a lábával támaszkodott. A mentőket a társa értesítette, a kiérkező orvosok azonban már nem tudták megmenteni az életét. A hatóságok szerint mindkét férfinak megfelelő felszerelése volt a túrához. Még ma is várja az olvasást kedvelőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. Idén 204 standnál 540 frissen megjelent kötettel és számos szerzővel ismerkedhetnek meg az érteklődők. A szervezők 100-nál is több programmal készültek a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Ami az időjárást illeti, változékony idő lesz több-kevesebb napsütéssel. Délutántól egyre több felé eleredhet az eső, heves zivatarok is kialakulhatnak, viharos széllel, jégeső sem kizárt. Ezért Nógrád és Heves vármegye kivételével az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Több keleti és nyugati járásban, az északi tájakon elsőfokú, a déli részeken másodfokú jelzés érvényes. Napközben 24-28, este 13-18. 8 fok lesz.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, ahogyan már elmondta előttem csatornánk hangja, Revicki Gábor, többek között Kossuth díjjal is kitüntetett színművész. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, még 2 óráig együtt nótázhatunk. Csendüljön most fel, a messze van a nyíregyházi kaszárnya és a Szerelem Szerelem című csárdás. Gombos Maja után Simon Boglárka énekel. Jó rádiózást!

Dankó Pista születésnapja van ma, és a folytatásban is az ő szerzeményét halljuk Lévai Ede szövegével. A Madár vígan dalol a lombos ágon című nótát Mészáros János Elek nyújtja át a Dankó rádió hallgatóinak. Aztán Kondor Ernő szerzeménye is elhangzik, Kertesház benne egy nyíló rózsa címmel, majd a Fagyban közepében a télnek, és a Sárga részből van a Pipa Kupakom című csárdással folytatjuk a sort. Hallgassuk Mészáros János Eleket, Gyulai Erzsébetet, Szőlős Jemesét és végül Tarnai Kis Lászlót.

lábat. Idősebb Derzsi György Johann Jánossal és a zenekarával a Badacsonyi Kéknyelő című csárdást is elénekelte Oroszlányi Dankóklubunkon. Hallgassuk meg újra!

Most ismételten Dankó zenei díjasok énekelnek, muzsikálnak a folytatásban, hiszen aktuális tematikus hétvégénk Dankó Pista születésnapjához kapcsolódik. Bukor János vette át elsőként a Dankó Rádió életműdíját a Magyar Zeneházában még 2023-ban. Őt halljuk most elsőként, majd a Magyar Nóta előadói díjjal szintén az említett évben kitüntetett 60 kis Gyöngyi énekel. Őket a szintén Dankó díjas ifjabb Sárközi Lajos prímás és zenekara kíséri, majd Madarász Katalin, a szintén Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett előadó művész. Egy vidám, csárdás összeállítást nyújt át hallgatóinknak Berki Péterrel és zenekarával. Aztán Csala Judit, Mészáros András és Berkes János felvételeivel folytatjuk a sort, valamint a Selyemkendő Selyemkötény, Aminek a szőke én nékem, és a Hogyha a világon bor se volna című magyar nótával. Hallgassuk meg együtt!

ne hallja senki más. Azóta rég más asszonya lett a lány,

Itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink, most egy kis asztali muzsikával kedveskedünk önöknek. Járóka Sándor és zenekara muzsikál.

Nagy szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkba. Még egészen 2 óráig együtt énekelhetjük legkedvesebb dallamainkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix, Kosár Szabolcs és Bojtos Luca énekel a folytatásban. A Lenna déli bábos Hortobágyon és a Halljátok cigányok című csárdással megyünk tovább. Jó rádiózást! Lenna.

Az Öreg cigány muzsikálgat című nótával folytatjuk műsorunkat egyben. Ezzel indul vasárnapi adásunk utolsó énekes összeállítása. Gál Gabriellát halljuk, majd Béres Ferencet, aki egy ünnepi nótával kedveskedik hallgatóinknak, és végül a Káposzta Káposzta című csárdással zárjuk az összeállítást. Gál Gabriella, Béres Ferenc és Szabó Sándor énekel.

Lakatos Miklós és zenekara zárja vasárnapi műsorunkat. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és remélem, hogy holnap is találkozunk. Ugyanígy a Déli Krónika után várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A folytatásban Gál Zoltán teljesíti az Önök kéréseit, kívánságait 3 teljes órában, aztán tudod-e még az én nótám Önökkel, a Dankó Rádió hallgatóival, és persze Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigány zene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Ma a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Tömeges dróncsapást hajtott végre Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Az orosz légvédelem csaknem 250 pilóta nélküli repülő szerkezetet semmisített meg, de így is jelentős károk keletkeztek. Jaroszláv megyében kigyulladt több üzemanyagtároló, Szmolensk megyében lakóházra zuhant egy drón, ott egy ember sérült meg. Több százan csaptak össze a rendőrökkel Albániában. Az incidens előzménye, hogy a tüntetők lebontották egy adriai tengerparti luxus beruházás drótkerítését. A tiltakozók szerint az építkezés tőlük elkobzott földeken zajlik. A dél-európai országban pattanásig feszült a hangulat, hetek óta rengetegen tüntetnek a tervezett luxus üdülő építése ellen, amely Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető. A projektet az albán kormány kiemelt beruházásként kezeli. Idehaza megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben. A cél, hogy az intézmények működése szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen átláthatóan felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Az egyhetes napközis programokért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvósokért pedig 100 ezer forintba kerülnek országszerte. A sláger továbbra is a sport- és kalandtáborok, illetve dobogósak még a nyelvi táborok is. Önkéntes űrgeőröket keres a Bükki Nemzeti Park igazgatósága. A természetvédelmi szakemberek szerint mintegy 120 állat áttelepítését tervezik július végén a dél-borsodi tájegységbe, a kezdeti időszakban pedig fokozott védelemre van szükségük a rákcsálóknak. Az őrök legfeljebb 3 fős turnusokban, 24 órás szolgálatban vigyáznak majd a kisemlősökre, figyelik mozgásukat, etetik őket és segítenek távol tartani a ragadozókat is. Jelentkezni június 24-éig lehet. Halálos hegymászó baleset történt Németországban. 130 méteres mélységbe zuhant egy 22 éves férfi a Kvarnen-hegységben. A hatóságok szerint a tragédiát az okozhatta, hogy a férfi a csúcsról leereszkedve egy könnyebb szakaszon kötélbiztosítás nélkül próbált lejjebb jutni, és leszakadt a szikla alatt, amire a lábával támaszkodott. Ma van a véradók világnapja. Az önkéntes segítők fontosságára hívják fel a figyelmet abból az alkalomból, hogy június 14-én született Karl Landsteiner Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok azonosítója. A világnap jó alkalom arra, hogy megszólítsák a véradókat, mivel nyáron a szabadságok miatt sokkal kevesebben jelentkeznek, emiatt megcsapannak a vérkészletek is. Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába munkavégzés miatt lezárták a 85-ös 95-ös kilométerkő között a belső átterelt sávot, ezért az érintett szakaszon a forgalom csak egy sávon halad, a torlódás jelenleg több mint 3 kilométeres. Idehaza megdőlt az országos napi szélrekord, Győrben óránként 99 kilométeres széllökést mértek tegnap. Erősen felhős az ég az országban, egyre több felé lehet zápor, zivatar, heves zivatarokra figyelmeztetnek a Dunántúlon és a déli megyékben, ott másodfokú a figyelmeztetés. Holnap már sok lesz a napsütés, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban, jeles napon, hiszen 1858-ban, június 14-én született rádiónk névadója, Dankó Pista, cigánymuzsikus nótaszerző. Róla emlékezünk meg ma délután is, mégpedig oly módon, hogy az elmúlt évek Dankó díjazottjainak felvételeiből válogatunk. A szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Fóti Tamás. Telefonszámunk 061-759-6071. Köszöntjük a Vazulokat névnapjukon. Az első nóta szerzője is Dankó Pista, Csík József énekel kísér Varga Jenő zenekara. Az a szép, az a szép.

Simon Tibornak felesége kérte egyik kedvenc nótáját Hévíz Györkről, Kalina Enikő, Budai Beatrix és Dócs Péter énekel, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, Egy kicsi ház van a domb tetején.

Péntek Zoltánné bükszékről egy nótát kért férjének, Péntek Zoltánnak 76. születésnapja alkalmából. Szeretettel köszöntik felesége, lányai, vejei, unokái, Isten éltesse sokáig. Talabér Erzsébetet Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri születésed ünnepnapján.

Szili Józsefné apósának küldi kedvenc nótáját nagyon sok szeretettel Makóra. Karácsonyi Rént Olá Viktor zenekara kíséri, nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

0: tegyámból kaszásné terikek érte a következő nótát. Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Szerettem egyet, szerettem kettőt.
1: Szerettem egyet, szerettem.

0: loves you, hey, aztak is Daisy.
1: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
2: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, Margóka vagyok. Kérnünk szépen, a névnapomat szeretnénk tartani a családdal, azt a nótát küldeni, hogy Széki Pál énekel, egy szál harangvirág. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, kedves Margó, Széchy Pált a Stúdió 11 kíséri.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Békésén és Zsuzsa szeretné meghallgatni a következő dalt Egerszalókon. Pécsik és Ágnest Magyar Imre zenekara kíséri, Icipici kis galambom.

Rakasnét Erike nagy vázsonyban szeretné meghallgatni a következő nótát, melyet Bétót Magda ad elő, kísér Lendvai Csócsi Jenő zenekara, Van nekem szeretőm.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a Dankó zenei díjasok felvételeiből válogatunk Dankó Pista születésnapja alkalmából. Most a Dankó Rádió Operett előadói díjával 2025-ben kitüntetett Dolhai Attilát, illetve az előadói díjas Jan Zakatát halljuk. Kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara és Kovács Erik zenekara, Cintányi Rossz Cudarvilág.

Győri Némarikának szeghalomba testvére küldi nagyon sok szeretettel a következő nótát Dunaföldvárról, Kiskárolyt Boros Lajos zenekara kíséri, Piros rózsák beszélgetnek.

Veres Gáborné Szentendréről kérte a következő dalt, Bojtar Imre énekel, Kísér Magyar Imre zenekara, Kalapomra páros tuba rózsát tettem.

0: értem.
1: Folytatjuk a kívánság műsort Csalgó Tarjánból, Seresné Icu kérte a dalt, melynek előadója Dóri József, tegnap éjjel álmomban.

0: Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Hajdúbözörményből a Szent István idősek otthonába szeretném küldeni feleségemnek, Csóka János Nénak, nevenapja alkalmából, Domján Edittől a következő számok. Köszönet mindenért. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm a hívását, és szeretettel adjuk át a dalt. Domján Edittet a Rendezvous zenekar kíséri.

Mezőkeresztesen Borka Tiborné szeretné hallani a következő nótát. Márkus Ilonát Berki László zenekara kíséri. Leszakítják a rózsát a szagáért.

Rádi Imrének Miskolc tapolcára testvére küldi a következő felvételt Orsós Erzsikétől és Orsós Sándor tambora zenekarától, Mamó Mamó Ave Roma.

Szücsné Margókának Sopronba barátnője küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt névnapja alkalmából. Pál Dénes énekel, Csini Baba.

Bihar keresztesről Szemerei Zoltánné kérte a következő nótát. Urbán Katalint Berki László zenekara kíséri. Száll a sejem szoknya.

Rózsikának lentibe Latyák József küldi a következő dalt, sok-sok szeretettel Komlóról. Pacsó Sándort Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Ünnepnap van nálunk.

Szüleiné Eszter Győrúj barátról szüleinek kérte a következő kedvenc nótájukat, Szentendrei Klárát Berki László zenekara kíséri, Bementem a patikába.

Hadd ajánljak figyelmükbe néhány kitűnő dalt a következő órából. Esteledik a faluban, piros pettyes ruhácskádban, halkan pengesd ezt a csárdást. A hírekig a Budapesti Operett Színház zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, melyekre válaszol az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Libanoni jelentések szerint egy ember meghalt. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a beiruti Dahia elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormozi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán ugyanakkor jelezte, hogy csak akkor írják alá béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. Elutasították a svájciak a népesség számának korlátozását. A ma tartott népszavazáson a szavazók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a most külföldi. A svájci rendőrség 50 ezer globalizáció ellenes tüntetőre számít Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, az ottani hatóságok azonban nem adtak engedélyt tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban gyűlnek össze, ahová a legtöbb delegáció repülője is érkezik. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot, szállodát bedeszkáztak. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán Szolta és Brács szigete között. Négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget. Azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Deák Péter gyermekvédelmi szakember népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Az MTI néhai tudósítója Káplár László emlékére alapított elismerést a hagyományoknak megfelelően a Pécsváradi várban adták át. A díjat minden évben olyan ember kapja, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget, inspirációt nyújt. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyen. A Holdkörös partján lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Az esti nyitó előadás Koltai Gábor nosztalgia musicalje a nagy generációról szól. És végül az időjárásról. Erősen felhős az ég az országban, egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, akár heves zivatarokra is számítani lehet a Dunántúlon és a déli megyékben. Holnap a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan még lehetnek záporok, zivatarok, a szél pedig viharossá fokozódik. Éjszaka 9-16, holnap napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Folytatjuk a kívánság műsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, de üzenhetnek a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Nagyon látogatott oldal, érdemes sűrűn ránézni, és üzenni is lehet rajta. Szabóné Eszter sógornőjének születésnapja alkalmából minden jót kíván. Tarnai Kis László, Tardai Zoltán zenekara kíséri. Esteledik a faluban. Este.

Pásztor Sándornak Balmazújvárosba sógornője küldi a következő nótát, és kíván jó egészséget. Nógrádi Tóth Istvánt Sárközi Béla zenekara kíséri. Lőre, lőre, cudar, lőre.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Miklós János vagyok, Nagykőrösről. Szeretnék kérni édesapámnak egy szép nótát Nagykőrösre. Tilos Petya, Suhácskádban láttalak meg téged. Fia vagyok, Miklós János. Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagy örömmel játsszuk. Az előadó Solti Károly.
3: Piros pöttyes ruhácskádból

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Zsohár Némancika szeretné meghallgatni Szolnokon a következő dalt. Nádasdy Lászlót ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, ha még egyszer szerelmes lehetnék.

Kedves hallgatóink, folytatjuk megemlékezésünket Dankó Pista születésnapja alkalmából. A következő percekben a Dankó Rádió cigányzenei díjával 2023-ban kitüntetett ifjabb Sárközi Lajos és zenekara játszik. Koncert friss csárdás.

Ligeti Alajosra, szegedi papucsos mesterre 101. születésnapi alkalmából emlékezik, soha el nem múló szeretettel családja, rokonok és ismerősök nevében, felesége Ica mama. 75. születésnapi alkalmából emlékezik barátnőjére, aki a hosszúpályi temetőben nyugszik, Erzséke. Hűvösvölgyi Ildikót a Randevú zenekar kíséri, szállnak a darvak.

Édesapjának Császár Antalnak Balmazújvárosba küldi a következő nótát, Incike. Hajnal Nikolettet, ifjabb Kállai kis Ernő zenekara kíséri, felhő száll a nagy erdőre.

Szív küldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Szalainé Erzsike Fonyódról kérte a következő nótát, Kolostyák Gyulát Johann János zenekara kíséri, ezt a kerekerdőt járom én.

Sebestyénné Andrea szüleinek küldi a következő nótát sok-sok szeretettel Sárlil udvariba. Szalai Lászlót Lakatos Sándor zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jutában Fucskár Józsefnek születésnapi alkalmával szeretném küldeni a Borda Gyuritól, aki mellett az él. Köszönettel.
2: Szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Korda Györgyöt a 4. Fesztivál szimfonikus tánczenekara kíséri.

Jelencsés Istvánné édesapja egyik kedvenc nótáját kérte Battonyáról, Somogyi Erikát Lakatos Miklós zenekara kíséri. Baj van, nagy baj az én szívem körül.

Albert írsáról Lőrincné Katalin kérte a következő dalt, mely szép emlékeket ébreszt benne. Farkas Zsolt énekel, Én is hittem egyszer.

Hajdú hatházra Csákiné Ibolyának küldi a következő nótát testvére. Lovas Lajos ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri. Rózsák, gyöngyvirágok.

0: 연기라고 계실래 사람 고르시니 애기요 구련다셔 아디실래 들게 튀르니 롱작 연기라고 계실래 사람 고르시니.
1: 아, következő nótát Ónodi Ferencnek Keresztanyja küldi Szombathelyről, Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri, Mindig mondtam, veszedelmes a lány.

Kedves hallgatóink, a Dankó Rádió népzenei díját 2024-ben a Tükrös Együttes vehette át. Most tőlük játszunk egy felvételt a Magyar Zeneházában készült 2024. december 9-én. Mezőségi tánczene Magyar Palackáról.

Hársfői Erzsébet születésnapja alkalmából kérte a dalt, amint írta, Vadán Zsolt mindig felköszöntötte, drága Zsókám, így szólította. A művész úr nagyon hiányzik, és mindig örül, ha legalább felvételről hallhatja. Most Lukács Anita és Vadán Zsolt énekel, Hanna és Daniló kettősét halljuk. Ajk az ajkon.

Mátyók Elemérné Salgótarjánból kérte egyik kedvenc dalát. Kovács Apollóniát, Szalai Anta a zenekara kíséri. Mikor én a dalos madárt hallgatom?

megesett, ez meg fizél velem. Dali, dali, baj, az már régi baj, hogy a kislány szíve puha, mint az írós baj. Könnyen megterem, benne a szerelem, miért tagadnám, megesett, ez megbizél.

Műsorunk következő órájában elhangzik majd a Pálinka dal a Magna Cum Laude-tól, az Iskolatáska a Bergenditől, és Szigeti Fercsi is énekel Mámoros kis szoba. Tartsanak velünk a hírek után is, most a Tárkány trió játszik.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A kamera szerette, a közönség imádta, mosolya megállította az időt, és menthetetlenül rabul ejtette a férfi szíveket. Hollywood álmodott egy csillagot, a világ pedig kapott egy legendát. Marilyn Monroe filmek születésének 100. évfordulója alkalmából minden szombaton 19 óra 40 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, melyre válaszol az izraeli hadsereg légi csapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Libanoni jelentések szerint egy ember meghalt. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a beiruti Dahia elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér. Több orosz régióban, köztük Moszkvában, Szentpéterváron és Tatárföldön is korlátozásokat vezettek be az üzemanyag vásárlása egyes benzinkutaknál. A tatárföldi kormány így akarja megelőzni a pánikot. A régió Oroszország második legnagyobb olajtermelő területe, emellett az ország egyik legjelentősebb finomítói központja is. A szlovák államfő szerint nem vezet jó szomszédi kapcsolatokhoz a magyar miniszterelnök retorikája. Péter Pellegrini egy televíziós műsorban bírálta Magyar Pétert, nemzeti összetartozás napján tett kijelentését, melyben úgy fogalmazott, Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. A szlovák elnök hozzátette, bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik tovább a kétoldalú viszony. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik ma az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát, amely mintegy 4500 vendég befogadására alkalmas, több hét alatt építették fel $60 millió a Fehérház gyepén. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön nézhet majd 125 000 ember. A svájci rendőrség 50 000 globalizáció ellenes tüntetőre számít Genfben a holnap kezdődő G7 csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Több százan csaptak össze rendőrökkel Albániában, miközben egy adriai tengerparti luxus beruházás drótkerítését bontották le. A beruházás ellenzői szerint a fejlesztés egy flamingóknak és tengeri teknősök fészkelő helyének otthont adó területet veszélyeztet. A beruházás Donald Trump amerikai elnök vejéhez köthető. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán, Szolta és Brács szigete között. Négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget, azt még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt több dél-magyarországi járásra. A következő órákban azokon a területeken óránként 80-100 kilométeres szélre, nagyméretű jégre és felhőszakadásra is készülni kell, de az időjárás függvényében a legmagasabb piros fokozatot is elrendelhetik. Holnap már sok lesz a napsütés, egy-egy zápor zivatar előfordulhat, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Már is folytatjuk a kívánság műsort, köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is. Férjem Bukovszky István születésnapjára kérem a pálinka dalt, jó erőt, egészséget kívánunk, családja, szerető felesége, gyermekei István és Beatrix. A Magna Cum Laude együttes játszik.

Hevesen feleségemet, Kovácsné Szabó Katalint születésnapja alkalmából szeretném köszönteni, természetesen három gyermekünk és családjuk nevében is. Köszönettel, Kovács Károly. Barabás Sándor énekel, te vagy nékem az az asszony.

Seyfertné Ilona Komáromból kérte a következő nótát, Buta Árpád Attillát Jónás Géza zenekara kíséri, Csitt csak rózsám hallod. Csitt csak.

Patakiné Mária unokáinak küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt Sziget-Szentmiklósra. Farkas Rozikát Berki Péter zenekara kíséri, Nád a házam teteje.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Hiraini Terike vagyok Budapestről. Unokámat, Parag Jucikát köszöntöm. 17. születésnapja alkalmával kívánok neki nagyon jó egészséget, jó bizonyítványt és élményekben gazdag vakációt. De nehéz az iskolatáska című dalt szeretném neki elküldeni. Nagyon szépen köszönöm előre és viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. Ugyanezt a dalt anyukájának küldi Szilárd. A Bergendi Együttes játszik iskolatáska.

Palkovics Péter feleségét szeretné meglepni Tatabányán a következő dallal. Karcagi Nagy Zoltánt Berki Péter zenekara kíséri, Szép a rózsám, nincs hibája.

0: bolond a szerelemved is. Egy pár!
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén a Dankó zenei díjasok felvételeiből válogatunk Dankó Pista születésnapja alkalmából. Most a tavalyi életműdíjas Sebestyén Márta szólal meg.
2: Nagyon különleges érzés volt ez a hír, hogy én egy életműdíjat kapok a Dankó rádiótól. Hát egyáltalán az, hogy életműdíj, akkor így hirtelen belegondoltam, hogy hát most tényleg, hát 5 évtizede vagyok itt hivatalosan a pályán, de ugye már ezt megelőzően is azért én belecsöppentem a népzenei mozgalomba, és soha nem gondoltam volna, hogy évtizedek múlva is ugyanolyan örömmel és olyan szeretettel tudom ezt csinálni, mint hogy ez egyébként szerintem nem is lehet másképp, hogy nem szabad másképp. És hogy ezt még el is ismerik, az igazán nagyon szívmelengető, úgyhogy hát nagyon köszönöm azoknak, akik gondoltak rám. Soha nem fogtam még hegedűt a kezembe. Ugye porcelán hegedű az első, amit most így megérintettem. Hát valami előkelő helyet próbálunk szerezni neki, hogy nehogy baja essék, mert akkor el kell majd énekelnem azt a nótát, hogy eltörött a hegedű, nem akar szólani. De azt inkább rábízzám a profi nóta énekesekre.
1: Sebestyén Márta énekel a muzsikás együttes kíséretével. Én az éjjel nem aludtam.

nem fújja. Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Juricska Pálné Gizikének barátnője küldi szeretettel a következő dalt, mely lánykoruk egyik meghatározó élménye. Ihász Gábor énekel, te és én.

Tikász Bálinné Nagy Kanizsáról kérte a következő kedves nótáját. Csőr Józsefet Lakatos Antal zenekara kíséri, még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.

Сурикай туда,

Andatics Istvánnénak, anyusának küldi szeretettel a következő nótát Miskolcra, Irinke. Dóka Zsuzsát Sárközi Béla zenekara kíséri, Ingó Ringó Nád.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretnénk köszönteni Sűsápon lányunkat, Szücsiné Jakab Tündét, születésnapja alkalmából és házassági évforduló alkalmából. Kívánunk neki nagyon-nagyon sok-sok boldogságot, erőt, egészséget, és fogadja ezt a szép dalt tőlünk szeretettel, Tóalmásról, édesanyja és édesapja. És szeretnénk kérni a ember Márktól egy dalt. Köszönöm szépen, minden jót kívánok Önöknek.
2: Köszönöm a hívását, és Isten éltesse az ünnepeltet. Ember Márk énekel, a Csináljuk a Fesztivált című műsorból vettük a felvételt. Szép Júlia!

Csaplárné Mária Kisvárdán szeretné meghallgatni a következő dalt. Kovács Kolost, Boros Lajos zenekara kíséri. Lányok a legényt, jól megbecsüljétek!

Rábióságra Varródi Anának születésnapja alkalmából küldi a dalt anya, apa, Keri, Lackó és két mamája. Szigeti Fercsét Balázs Tamás zenekara kíséri. Mámoros kis szoba.

Békés Csabára Boruzsi Istvánnénak, keresztfia küld egy felvételt sok szeretettel Pál Attilától, friss a csárdás jó a nóta.

0: a csárdásból.
1: Cellárné Marika Cseperről férjének kérte kedvenc nótáját, Szabó Szilviát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Tagadom, tagadom.

Fejesné Piroska férjét szeretné meglepni egyik kedvenc nótájával Kőszegen. Budai Beatrixet ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri 46-os sárga villamoson.

a sok pesti nóta közül megtanítom egyre. Na vegye elő a

Tobiásné Katalinnak, nővére küldi sok-sok szeretettel a következő nótát Sárospatakra, Bárány Pál Lászlót Puka Károly zenekara kíséri, Rózsa Bokor a domboldalon.

Szigethalmon Domovics János név várja a következő dalt, melynek előadója Baracskai Tibor. Hajlik a rózsafa, hajlik a lány.

ilyesít itt tartanak. Hajlik a rózsa, ha hajlik a lány, táncra perdül, ha húzza a cigány. Helyó ez az éjszaka, három teljesít itt tartanak. Hajlik a rózsa, ha hajlik a lány,

0: repedül a húzzamacikány. Jaj, ha ez az éjszaka, három teljes héti tartana. Hajlik a rózsakat, hajlik a lány, táncra perdül a húzzamacikány.
1: Kedves hallgatóink, ennyi kitűnő dal fért a mai kívánság műsorba. Remélem elégedettek voltak az összeállítással, és szerkesztjük együtt a műsort holnap is 2 órától. 5 óra után Popovics László jelentkezik egy Nóta 3 élete rovatával, amely a jelek szerint nagy sikert arat hallgatóink körében. A kívánság műsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. További kellemes vasárnap estét kívánok önöknek. Bangó János zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Továbbra is heves harcok dúlnak Izrael és a libanoni Hezbollah között. A terrorszervezet tegnap dróntámadást indított az észak-izraeli területek ellen, melyre válaszul az izraeli hadsereg légi csapásokat mért Beirutban a Hezbollah egyik fellegvárára. Libanoni jelentések szerint egy ember meghalt. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a beiruti Dahia elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér. Akár már ma aláírhatják az iráni háborút lezáró egyezményt, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodás megkötése után a hormuzi szoros hajóforgalma is azonnal újraindulhat. Teherán szerint bár közel járnak a megegyezéshez, de csak akkor írják alá a béke megállapodást, ha az Libanonra is kiterjed. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik tovább a kétoldalú kapcsolat. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik ma az amerikai hadsereg hivatalos megalakításának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát 60 millió dollárból a Fehérház gyepén építették fel. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítő nézhet majd, mint egy 125 ezer ember. Idehaza már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvos táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyervi táborok. Holnap kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes sereg szemlének idén a debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont. A versenyprogramban 14 előadás szerepel. Meghalt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be, képzőművészet markánsan egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. Somogyi Győzőt a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Somogyi Győző 84 éves volt. Ismét járnak a vonatok Baja és Pörölj között, ahol korábban fadőlt a sínekre, közölte a Mávinform. A Dombóvár-Bátaszék Baja vonalon utazók újra a menetrend szerinti közlekedésre készülhetnek ezen a szakaszon. Másodfokú narancssárga riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt több dél-magyarországi járásra. A következő órákban ott óránként 80-100 kilométeres szélre, nagyméretű jégre, felhőszakadásra is készülni kell. Holnap sok lesz a napsütés, de záporok, zivatarok is lehetnek. Napközben 20-26 fok között alakul a hőmérséklet. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma, és szerdától egyre melegebb lesz, és a jövő hét végén már 32-37 fok között alakulnak a maximumok.
0: Tudod-e még az én nótán? Az Önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Tankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor szól. Ezen a nyáron egy új rovattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. A magyar nóták felidézik kedves hallgatóink régi emlékeit, egy-egy szép dallam mögött sorsok rejtőznek, érzelmek, emlékek. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Ezért minden adásban kiválasztunk egyetlen népszerű magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen történet kapcsolódik számára a kiválasztott dallamhoz. Három élet, három különböző emlék, egy közös nóta. Tartsanak velünk a következő egy órában.
1: Hát ugye a feleségem az, akivel most ugye 51. év, házassági évfordulónk van, és hát, hogyan mondjam, kisebb-nagyobb, tehát olyan család nincsen, ahol a tányér nem zörrenik össze. Voltak összezörrenések, de nem olyanok, hogy most akkor fogom és itt hagyom, vagy elmegyek, vagy valami.
0: A mai napon István történetét is meghallgatjuk, de itt lesz velünk majd Ica is.
2: Én nekem ugye a párom egy május elsőjéi, amikor vannak ezek a május kosár, még május fálítások. Igen. Akkor ő például, én nekem a kertből az első időszakokban, mikor még tényleg azt mondhatom, hogy fiatalabbak voltunk.
0: Béla is megosztja a gondolatait a kiválasztott dallal kapcsolatosan.
3: Arról szólt, hogy hát édesapám az rengeteget dolgozott, nagyon sokat volt, amikor 250 meg 300 órákat ledolgozott a munkahelyén, anyámnak kellett mindig helytállni.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi, Te vagy nékem, az az asszony. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják István kedvenceivel. Az első felvétel egy olyan dal, amiről elmondta István, hogy imádja hallgatni, és szerencsére hallja is többször a Kívánság műsorban. Ez a Te vagy nékem, az az asszony. De miért is szereti annyira? Meg beszéljünk majd arról az asszonyról is természetesen, akinek kapcsán eszébe jutott a dal.
1: Na most, mondhatom?
0: Vagy? Persze.
1: Hát ugye a feleségem az, akivel most ugye 51. év házassági évfordulónk van, és hát, hogyan mondjam, kisebb-nagyobb, tehát olyan család nincsen, ahol a tányér nem zörrenik össze, voltak összezörrenések, de nem olyanok, hogy most akkor fogom és itt hagyom, vagy elmegyek, vagy valami. Tehát egy küzdelmes 50 éven vagyunk, 51 éven vagyunk túl, és ugye az ember azt is szeretné megköszönni nekik, hát hogyan tudna másképp. Valójában nagyon szépen megköszönni, mint így, hogy a Dankó Rádió egy ilyen számot kér. Úgyhogy én arra azért szerettem.
0: Tehát gyakorlatilag ezzel a dallal szeretné megköszönni a kedves feleségének azt az 51 esztendőt, amit eltöltöttek együtt. Hogyan ismerkedtek meg, azt megkérdezhetem?
1: Hát egy kicsit kalandosabb volt már, ugye én talján eredő vagyok, a feleségem alföldi, és akkor a nővéremmel együtt dolgoztak, és ugye Pesten dolgoztak, ők, melyem a magyar könyvkiadó kis könyvterjesztőknél dolgozott, és akkor így találkoztunk, és akkor először ilyen futó dolognak történt, vagy gondoltuk, de aztán végül addig jártunk, hogy egymásba jöttünk, és akkor így összejöttünk. És még a sors, meg a Jóisten is azt akarta, hogy akkor Pestre kerültem katonának is. Mert a honvédség előtt közvetlen. És akkor ugye kijöttem kimaradásra, ami nem sokszor volt, és akkor ugye ott találkozgattunk, és így megmaradtunk egymásnak 51 év.
0: Igen, és eltelt 51 esztendő, és a dal...
1: Hát elrohant.
0: Igen, és a dal most a kedves feleségének szól. A keresztnevét, hogyha elárulná, ezt megköszönném.
1: Margit.
0: Akkor Margitnak szól a dal. Te vagy nékem, az az asszony.
1: Igen.
0: Így van, a férje István küldi már is a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Te vagy nékem.

Még egy kislány igaz útra vezetett, vezetett. No de csak, hogy valahára bejöttem, bejöttem.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Ica van velünk, te vagy nékem, az az asszony. No, ez a dal, ez milyen emlékeket idéz meg?
1: Hát most erre azt mondhatnám, hogy ezt választottam. De nehogy azt gondolják, hogy most én ezzel magamat akartam dicsérni. Úgy alapvetően, ugye? Hát ezt egy férfinek kellett volna, hogy énekelje nekem. De most hirtelen, ahogy tetszett kérdezni, hogy akkor nem jutott eszembe, hogy én nekem, ugye a párom egy május elsőjéi, amikor vannak ezek a május kosár, még május fálítások, akkor ő például én nekem a kertből az első időszakokban, amikor még tényleg azt mondhatom, hogy fiatalabbak voltunk, nem fiatalok, csak fiatalabbak, akkor egy csokor orgonával jött be a szobába egy reggelre, és akkor az már azóta jutott eszembe, mióta önnel beszéltem, hogy akkor azt énekelt el nekem, hogy szeretnék május éjszakán letépni minden orgonát.
0: Igen.
1: Lehet, hogy ezt kellett volna inkább bemondanom, de hirtelen nem jutott eszembe, hogy tetszett kérdezni. Hát az, hogy egy kapcsolatban, nem kimondottan házasságról beszélek, mert nem abban élünk, hanem csak egy élettársi kapcsolatban, hogy ez igen, megérdemlik azok az asszonyok, akik tényleg úgy vannak, hogy kitartó, melegszer, családi fészket tudnak adni a családnak, a férjnek elnézik, hát meg persze a férj meg a feleségnek, vagy a párjának a hibájait, és ez egy olyan, amit igazából megérdemelnek az asszonyok.
0: Aha, igen, abszolút igaza van egyébként ebben.
1: Ne tessék ezt most úgy venni, hogy most, ja Istenem, mert az asszonyod, nem. Igen, azt hiszem, hogy ha összehasonlítjuk a mai világot, amikor azt mondtuk, egyenjogúság van, igen, a nőnek is dolgozni kell, a férfi is dolgozik, a nőnek is, és akkor igen. A nőre sokkal több és sokkal nehezebb feladatok vannak.
0: De tudja, hogy ezzel kapcsolatban most van egy világmozgalom, ez a Me Too kampány, ez tudja, ugye?
1: Micsodán, nem értettem.
0: Ez a Me Too kampány, egy világmozgalom van ezzel kapcsolatban most, hogy a hölgyek egyenjogúságáért, vagyis legfőképpen pont arról szól ez, amiről beszél, hogy egy kicsit jobban elfogadni azt a tényt, hogy a hölgyek elképesztő mennyiségű energiát, időt és munkát raknak bele, egyrészt a családi életbe, másrészt pedig hát sok mindenről szól ez, most részleteiben nem szeretnék belemenni, de legfőképpen a nőkről szól, hogy a nőket egy kicsit jobban megbecsüljük, nem is kicsit, sokkal jobban becsüljük meg.
1: Igen.
0: Hát erről beszél most gyakorlatilag.
1: Igen, mert tudod, igen, én pontosan erre akartam, hát jobban megtetett fogalmazni, mint én a gondolataimat hirtelen összeraktam, de azt hiszem, hogy ha ezt alaposan átgondolja, jó, hogy minden férfi besegít a háztartásba, legalábbis azt hiszem, hogy a legtöbb része, akik igazából a feleséget úgy értékelik, hogy az is dolgozott, hazamegy fáradtan, betöltött egy műszakot, hazamegy fáradtan, kezdődik a második műszak, és akkor ez valahol megviseli a nőknek a szervezetét, és meg mindenféle szempontból jobban le vannak terhelve.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy sokkal harmonikusabb egy házasság, egy kapcsolat, legyen ez élettársi kapcsolat, akkor, hogyha tényleg a férfi is kiveszi a részét ezekben a tevékenységekben, és ezáltal a hölgyek is sokkal harmonikusabbak tudnak lenni, ami mindjárt azt is feltételezi, hogy az egész kapcsolat és a család is harmonikusabb lesz.
1: Így van, igen. Szó szerint így van, igen. És nagyon sok nőnek kell, hogy férfiak énekeljék el ezt nekik, mert biztos, hogy fognak neki örülni, és tényleg meg is illeti a nőket ez a kedvesség, még ez az elismerés.
0: No, hát akkor hallgassuk meg, mert nagyon jó kis gondolatokat mondott el a dal kapcsán, a dalról ez jutott eszébe, úgyhogy akkor nem maradt más hátra, mint hogy meg is hallgassuk. Te vagy nékem, az az asszony, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, Ica kérésére.
2: Te vagy nékem, az az asszony,

Egy nóta, három élet. Te vagy nékem, az az asszony. Ez szól hamarosan, az óra vége felé teljes egészében, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban, de addig még meghallgatjuk a dallal kapcsolatban Béla történetét is. Tartsanak velünk. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Béla van velünk a vonalban, te vagy nékem, az az asszony. Ez a következő felvétel. No, Béla, akkor most már az ön életéről fogunk beszélni, nem?
1: Nem, hát én így vagyok, már magányos vagyok, én nem nősültem.
0: Akkor ez a dal, ez mihez kötődik?
1: Nem nősültem meg. Ez is hozzá kötődik tulajdonképp a kettőjükhöz.
0: Értem.
1: Mert hát ők úgy éltek szerintem, mint a házasságot, hogy nagyon megérdemelte ezt a dalt, szerintem legalábbis.
0: Szerették egymást nagyon?
1: Igen.
0: És meséltek erről, amikor gyermek volt, hogy ismerkedtek meg, vagy egyáltalán miért volt ilyen erős a vonzalom kettőjük között?
1: Hát ezt így ennyire pontosan nem tudnám elmondani, ennyire nem meséltek.
0: Akkor ön hogyan érzékelte? Mert ugye most ezt a dalt az emlékükre szeretnénk meghallgatni, tehát bizonyára volt valami benyomása a kettőjük kapcsolatáról. Tehát ön hogyan érzékelte ezt a vonzalmat, vagy ezt a szeretetteljes légkört?
1: Hát igen, tulajdonképpen ez arról szólt, hogy hát édesapám az rengeteget dolgozott, nagyon sokat volt, amikor 250 meg 300 órákat ledolgozott a munkahelyén, anyámnak kellett mindig helytelni, ő neki kellett összes mindent, ami a ház körüli munka volt, meg a háztartásban is, a főzésen keresztül mellette ő is dolgozni járt, és hát valamilyen formában így, gondolom így, lehet neki megköszönni ezt a... Értünk végzett, úgyhogy...
0: Értem.
1: Ezt a helytállást.
0: Akkor köszönjük meg, jó? A dallal.
1: Így van, igen.
0: Te vagy nékem, az az asszony, ez jön tehát itt. Igen. A Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

Ez volt mára az Egy Nóta, Három Élet rovatunk itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban, melyben István, Ica és Béla meséltek a Te vagy nékem, az az asszony című felvételről. Holnap is lesz majd természetesen Egy Nóta, Három Élet rovat. Marika, István és Erzsike mesélnek majd, hogy melyik felvételről, melyik kiválasztott magyar nótáról. Az derüljön ki holnap, hétfőn, itt a Dankó Rádióban. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, hamarosan jön Balog Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Óperencián a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották, vigyázzanak magukra, minden jót, viszont hallásra!

0: Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 150. adása.

Nagy Olga erdélyi magyar író szerkesztésében 1997-ben jelentek meg Kocsis Rózsi önéletrajzi elbeszélései Remények és kétségek között címmel. Ez az iskolázatlan üveggyári munkásnő úgy írta meg az élettörténetét, hogy valósággal ámulatba ejti a szakmabelieket is.

Talán nem kell itt kitérnem arra, hogy az évezredes patriarchátus törvényei, amelyek elsősorban a hagyományos falukban őrződtek meg, mindig a nőt sújtották. A nőt büntették meg paráználkodás miatt. Őket kövezték meg már Krisztus idejében, ítéltek halálra Boccaccio idejében, és kövezik meg máig Iránban. Szerencsére ez már nálunk fele a múlté. A falu is lassan bár, de óhatatlanul fejlődik. Nincs megkövezés, s már a lányanyát sem korbácsolják meg. Illetve nem büntetik meg nyilvánosan a templomban, miként ezt például Koronkán még a század elején megtették. Nem is predálják ki a templomban, miként ezt Mezőponiton tették meg a 30-as években. Azért maradt még nőellenes törvény, elég.

s hogy szerzőnket idézzem, gyermeket, nőt keményen, pórázon kell tartani. Idézi a falu vélekedését. Tegyük hozzá, ez hozzátartozik a férfiúi tekintélyhez. Ahhoz, amit Győri Klára így fejezett ki, széken ősidőktől a férfi az első. Szerzőnk ezt a megaláztatást nem lázadással veszi tudomásul. Ugyanakkor megindítónak érezzük azt a kötetlen, végigvonuló szenvedést, amit amiatt érzett, hogy férje, a népi rend szerint, bár szerette őt, sosem mutatta ki a gyöngétségét. Az asszonyt nem illik becézni, neki kedveskedni, mert az szégyen. A gyöngétség általában az. Szerzünk mindezt nem azért, és úgy írja, mintha tudná, hogy ez nincs jól, hogy ez igazságtalanság. Nem, ő tudomásul veszi, hogy ez így van. Ugyanakkor megmeri vallani emiatti szenvedését.

0: Nagy Olga, Kocsis Rózsi remények és kétségek között című önéletrajzi elbeszéléseiről írt gondolatait az Eszterlán zenekar és a Sósok és Andrások formáció zenéjével egészítettük ki. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!
1: A média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Éljük át együtt a játék örömét.
3: Mi már voltunk Magyarország szeretnek.
2: Ugye?
3: Mindig és? Vesztes csapat volt, mind a három.
4: Mindennyian.
2: Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
4: 180.
2: Így van, tovább.
4: Normális maga.
3: Ne fordulj el, hadd csókolja meg a honlapát.
5: Hastánc. Vízisí, vízisí.
6: Magyarország szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Az ukrán elnök újabb légvédelmi eszközök szállítását sürgette a holnap kezdődő G7-es csúcs találkozó előtt. Volodymyr Zelenszkij emellett az Oroszországgal szembeni szankciók fokozását is kérte. Az iparilag legfejlettebb országok a franciaországi Evian-ban üléseznek, ahol az ukrán elnök várhatóan Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik majd. Csütörtökön lesz az uniós csúcs találkozó is, melyen Zelenszkij személyesen is részt vesz. A napirenden szerepel Ukrajna további támogatása és az ország lehetséges európai integrációja is. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárását, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Jens Hanefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 100 ezer fővel emelik a német haderő létszámát. Hozzátette azt is, már a Németország Ukrajna legnagyobb támogatója lett. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezet. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Washingtonban a Fehérház mellett felállított arénában harcművészeti küzdelmekkel ünneplik ma az amerikai hadsereg hivatalos megalakításának 251. évfordulóját, amely egybeesik Donald Trump 80. születésnapjával. A 28 méter magas arénát, amely mintegy 4500 vendég befogadására alkalmas, több hét alatt építették fel 60 millió dollárból a Fehérház gyepén. Az amerikai elnök jelenlétében az arénában 14 harcos küzd meg egymással, amit a közeli parkban óriás kivetítőkön nézhet majd 125 ezer ember. Összeütközött, majd lezuhant két helikopter Brazíliában. A Rio de Janeiro felett történt balesetben 6-an meghaltak, mindannyian a két gép legénységéhez tartoztak. A helikopterek egy elektromos autókat árusító kereskedés parkolójára zuhantak, ahol csaknem 20 jármű kigyulladt. Brazíliában az utóbbi időben több légi baleset is történt, legutóbb májusban zuhant le egy kis repülőgép egy lakóháznak ütközve, abban a szerencsétlenségben ugyancsak hárman vesztették életüket. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. Somogyi Győző 83 évet élt. A Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. És végül az időjárásról. Erősen felhős az ég az országban, többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, heves zivatarokra. A Dunántúlon és a déli megyékben kell számítani. Ezeken a területeken másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, szorványosan egy-egy zápor zivatar még előfordulhat. Éjszaka 9-16, napközben 20-26 fok várható.
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Mély szép az élet, énekelte Kónya Sándor, Carmi Löcker, Dübári című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. A Szegedi Szabadtéri Játékok idén ünnepli fennállásának 95. évfordulóját. Ennek apropóján műsorunkban a fesztivál történetét és emlékezetes pillanatait mutatjuk be. De előtte hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Békefi István Rigó Jancsi című operettjéből Klára belépőjét Kalmár Magda előadásában. Ezután pedig Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből csendül fel a Cintányéros Cudarvilág. Az előadók Szeredi Krisztina és Horváth Tamás. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Az évtized utolsó évében a világjárvány nehezítette a domtéri események megrendezését. A fenntartó nem támogatta a mobil színház nyári felépítését, így alternatív évad került megvalósításra. A vezetés 1500 széket helyezett a macska kövekre, és pódiumszínpadot ácsoltatott, amelynek hátterét a magyar passió mintájára a dóm adta. A szegedi szabadtéri játékok történeti előképére, a salzburgi ünnepi játékokra és a világjárványra is utalva, a bemutatásra kerülő mű az Akárki című moralitás játék volt, Zsoltér Sándor és Hegedűs D. Géza Kossuth díjas művészek főszereplésével. Az előadás rendezője Bodolai Géza volt, aki e szegedi rendezése apropóján részesült, kiváló művész elismerésben. A közönség ezúttal ingyenesen látogathatta a domtéri előadásokat. Az esemény nem várt művészi mélységet és óriási közönség támogatást hozott. És most következzen Hegedűs D. Géza előadásában Webber Jézus Krisztus Szupersztár című musicaljéből Pilátus álma. Túl az Óperencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Dr. Herceg Tamás a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Igazgatásáról Harangozó Gyula művészeti igazgatóval közösen 2021. január 19-én mondott le a fenntartó modellváltási szándéka miatt, amellyel megszüntette a Szegedi Szabadtéri Játékokat működtető szervezetet. A döntéssel a Szegedi Szabadtéri Játékok szervezését a Szegedi Nemzeti Színház vezetőjére, Barnák László főigazgatóra bízták. Most pedig jöjjön Szörényi Levente és Bródi János, István a Király című rockoperájából, az Adj békét, Uram című dal. Énekel Sára Bernadett, Sebestyén Márta és Varga Miklós. Dankó Rádió.
1: Adj

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Szegedi Szabadtéri Játékok idén is fantasztikus előadásokkal várja a kedves közönséget. Látható lesz az Oscar című bohózat a Miskolci Nemzeti Színház vendégjátékával. Kálmán Imre Csárdás királyné című operettjét pedig a Nagyváradi Szigligeti Színház mutatja be. Eddig tartott a 95 éves jubileumát ünneplő Szegedi Szabadtéri Játékokról szóló műsorsorozatunk, amely Magyarország legnagyobb befogadó képességű szabadtéri színházaként és Közép-Európa egyik legmeghatározóbb nyári színházi fesztiváljaként őrzi hagyományait, miközben évről évre bizonyítja, hogy a klasszikus értékeket és a modern színházi látványvilágot egyaránt méltó módon képes közvetíteni közönsége számára. És most következzen Mihály Kunce Elizabeth című musicaljéből a Lehull a fátyol című dal. Énekel Janza Kata és Mester Tamás. Túl az óperen.

kedves hallgatóink. Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből Kállai Bori énekelte a Hajmási Péter Hajmási Pál című dalt. Most Darvas Iván, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díja színművészre, érdemes és kiváló művészre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára, a Magyar Köztársasági Érdemrend nagy keresztjével kitüntetett színészre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1925. június 14-én született. A Színi Akadémiát nem fejezte be, részben a háború miatt, részben mert már 21 évesen szerepet kapott a Művész Színházban, Várkonyi Zoltánnál. Ekkor vette fel az Iván nevet, hogy Darvas Szilárd humoristától megkülönböztesse magát. 1956-ban forradalmi bizottságot szervezett, hogy bátyját kihozza a börtönből. Ezért 22 hónap börtönre ítélték a forradalom leverése után. Ugyanabban a börtönben játszotta később a Szerelem című film néhány jelenetét. A börtönévek után nem játszhatott. 1963-tól a Miskolci Nemzeti Színházban, majd a fővárosi József Attila Színházban játszott. 1965-ben a Víg Színházhoz szerződött. 1995-től volt tagja a Szolnoki Szigligeti Színháznak. Szinte minden nagy szerepet eljátszhatott a színész álmok közül. Felejthetetlen alakításokat nyújtott, többek között a Lilionfi, a Dollárpapa, a Bakaruhában, a Tizedes meg a Többiek című filmekben is. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy színpadi és filmszerepei mellett színdarabokat fordított és rendezett. Remekül rajzolt, karikatúrákat készített, műveit rendszeresen kiállították. Lábjegyzetek címmel önéletrajzi regényt írt. Darvas Iván 2007. június 3-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Nádas Gábor és Szenes Iván, Kicsit szomorkás a hangulatom című slágere. Énekel Darvas Iván, Túl az Operencián.

Önök a Dankor Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most dankópista cigány muzsikusra, nótaszerzőre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1858. június 14-én született Szeged felső tanyán, a mai Szatymazon. Muzsikus cigány család leszármazottja, s már 15 évesen saját zenekara élén játszott. Döntő fordulat volt életében a költő Pósa Lajossal való megismerkedése. Pósa Lajos közbenjárására számos ismert népszínű betétdalait írta. A kor legnagyobb színészei énekelték nótáit a színpadokról, és népszerűsége talán ennek is köszönhetően egekig repült. 30 évesen már az egész ország zengi szívhez szóló dalait. Nincs olyan vidéke az osztrák-magyar monarchiának, ahol ne ismernék nevét és nótáit. Mint például Eltörött a hegedűm, Most van a nap lemenőben, az a szép című nóták. 1890-ben saját daltársulatot szervezett, járta az országot, sőt, a messzi Oroszországba is eljutott. Dankó Pista 1903. március 19-én csatlakozott az égi társulathoz. Most pedig csendüljön fel az említett Dankó Pista nóta. Most van a nap lemenőben. Énekel Jávor Pál. Túl az Operencián.

bila to. Mint ha mader.

Neşir, neşir, en kedviş. Egyet, egyetlen egy.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szeretettel várjuk Önöket holnap is! Műsorunkban a következő héten Ábrahám Pál Viktória című operettjéről mesélünk Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Ma a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter például azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, de új vonatokat is beszerezhetnek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. Volodymyr Zelenszkij egyúttal felköszöntötte Donald Trumpot 80. születésnapja alkalmából. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök is. A mintegy egy órás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni, mint az európai, mint pedig az Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Az orosz elnök is felköszöntötte Trumpot születésnapja alkalmából, és sok sikert kívánt a labdarúgó világbajnokság megrendezéséhez is. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi, az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárását, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Jens Hannefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 1000 fővel emelik a német haderő létszámát. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, hogy 10 millió főben maximálják az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi. Ma kezdődik a Szarvasi Vízi Színház 16. évada. Több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyen. A Hódkörös partján lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be. A szitalenyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző 83 évet élt, a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Erősen felhős az ég az országban, záporok, heves zivatarok lehetnek még a Dunántúlon és a déli megyékben, emiatt ezekre a területekre riasztást adtak ki. Holnap a gomoly felhők mellett sok lesz a napsütés, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, mai utolsó híradásunkkal 20 órakor várjuk Önöket.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
4: Jó estét kívánok! Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, ma június 14-én a magyar nóta egyik legnagyobb alakjára emlékezünk. 1858-ban ezen a napon született Dankó Pista, a cigány prímásból lett legendás nótaszerző, akinek dallamai több mint egy évszázada élnek a magyar szívekben. Zenéjében ott lüktet a magyar lélek öröme és bánata, a szerelem, a humor, a mindennapok derűje és a szív mélyéről fakadó érzésvilág. A családunk nótái mai nyitányában két közkedvelt Dankó Pista dallammal tisztelgünk emléke előtt. Először Karácsony Irén énekel Vörös Kálmán zenekara kíséretével. A vidám hangulatú nóta címe Nem jó, nem jó minden este a kapuba kiállni. Majd Simon Boglárka érkezik ifja Berki Béla zenekarának kíséretével. A Három Sós Perec című nótánk is felcsendül. A Duna Televízió Jó ebédhez szól a nóta című műsorának 2023-as felvételéről. Ezzel a két kedves dallammal köszöntjük Dankó Pista születésnapját és valamennyi hallgatónkat. Induljon a családunk nótái!

0: A családunk nótáit hallják ebben az órában, azoknak a dallamoknak adunk otthont, amelyek generációkon átívelve őrzik családjaink emlékeit, örömeit és történeteit. Olyan nóták csendülnek fel, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, és amelyek ma is képesek összekötni bennünket szeretteinkkel és gyökereinkkel, mert minden egyes nóta egy történet, egy örökség, amely addig él, amíg énekeljük és meghallgatjuk. A folytatásban Hajdú Dorogi hallgatónk, Pap Mihályné osztja meg velünk nótás dalos örökségét.
1: Annak idején ugye még lemezjátszó volt, és nagyon-nagyon sok magyar nóta lemezünk volt mindenféle énekestől, és hát ezt nagyon sokat hallgattuk, meghallgatták a szüleim is, de igazából akkor fogott meg a magyar nóta, és akkor lettem ilyen nóta szerető személyesen, amikor megismertem a férjemet, és ő nagyon-nagyon sok nótát tudott, és szeretett is énekelni. Én meg még akkor fiatal voltam, és amikor összeházasodtunk, akkor mindenféle eseményeken, lakodalmakba, kirándulásokon, bárhol, ahol volt erre lehetőség, akkor ő nagyon-nagyon sokat nótázott, és szól nálunk a Dankó rádió, ami éppen most is szól, csak az ebédlőbe, és tehát meg-megállunk egy-egy nótánál, bármit teszünk-veszünk, akkor vagy ha hangosabbra vesszük a rádiót, vagy ha épp egy kedvenc énekesünk énekel, vagy egy olyan nótát hallgatunk, ahol úgy érezzük, hogy álljunk meg és hallgassuk úgy meg ezt a nótát. Tehát van egy ilyen közös nótánk, amiben szinte szerelmesek vagyunk, nagyon tetszik mind a kettőnknek, és itt mindig meg szoktunk állni, ha ez megy. Este, ha lefekszik, álmodozó rólam című nóta. Ez, ami nagyon megfogott bennünket. Mostanában ez nagyon-nagyon tetszik nekünk.
0: Vannak-e még kedvencek?
1: Igen, és hát még van egy, ami még nagyon megfogott, a Kicsi fehér messzelt szoba. Ez konkrétan egy emlékképen van, amit mai percig magam elé tudok idézni. Az édesanyám még sokan voltak testvérek, és a nagymamámnak volt egy olyan háza, aminek ugye volt egy kis szoba, meg egy nagy szoba, és úgy laktak benne sokan, és amikor már a testvérei, főleg a öccsei, húgai édesanyámnak, mert majdnem ő volt a legidősebb, nősültek, férhez mentek, akkor addig még meg nem alapították a saját otthonukat, általában addig ott laktak a nagyobbik szobába. És konkrétan van egy ilyen emlékem, amikor az egyik fiatal nagybátyámék friss házasként ott éltek, és ülünk ott középen, azt pitfalnak nevezték annak idején, én mint 11-12 éves kislány, és akkor ők ugye szerelmesen, szépen együtt, és a nagymamám pedig csak úgy távolról nézett rájuk. Erről mindig ez jut eszembe, erről a nótáról, hogy vajon mi járhatott neki is az eszébe annak idején.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a muzsikálást itt a Családunk nótáiban. Elsőként Karcagi Nagy Zoltán énekel, Berki Péter és zenekara kíséretével, Kicsi fehér messzelt szoba. A Jó ebédhez szól a nóta stúdió koncert 2024-es áprilisi felvételéről csendül fel a dal. Majd Bányai Márton énekel, Nyári László és zenekara kíséretével, Sallai Misi hallgatójának címe Este, ha lefekszik, álmodozzon rólam.

holnap este újra álmodozzon rólam. Rímás leszek ma.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban is kiváló muzsikával várjuk Önöket. Kalandozzanak velünk a családi nóták világában. Hallgassuk együtt Bokor Jánost, a Dankó Rádió életműdíjas nótaénekesét. A népszerű előadó művész a szülői házból hozta a nóták szeretetét. Nagyon büszke arra, hogy nótás repertoárjában ma már több mint 500 nóta szerepel.
1: Édesanyám is szintén ugyanúgy egy ilyen énekes típusú volt. Édesanyámnak volt egy gyönyörű szép nótája, kiballagok a vasúthoz találkozni véled.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Nótás Kincsestár gazdag kínálatából most Kalmár Tibor hallgatója csendül fel, kiballagok a vasúthoz, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Bokor János énekel itt a családunk nótáiban.

A Dankó Rádió ezen a tematikus hétvégén a Dankó zenei díjasokat ünnepli, és a magyar nóta legkiválóbb előadóit, valamint a közönség által leginkább szeretett dallamokat állítjuk a figyelem középpontjába. A következő percekben egy olyan felvétel érkezik, amely a 2024-es esztendő egyik legnagyobb nóta sikerét idézi meg. A Messze van a kicsi falum nem csak a hallgatók szívét hódította meg, hanem elnyerte az év magyar nótája 2024-es közönségszavazás első helyét is. Tolnai András énekel, aki a Dankó Rádió magyar nóta díját vehette át, bizonyítva, hogy a hagyományos magyar nóta ma is képes megszólítani a közönséget. A dal különleges üzenetet hordoz, a szülőföld, a gyermekkori emlékek és az otthon iránti szeretet érzését, hiszen bármilyen messzire sodorjon bennünket az élet, a szívünkben mindig ott él az a bizonyos kicsi falu, ahová gondolatban újra és újra hazatérünk. A 2024. december 9-én a Magyar Zeneházában rendezett Dankó Gálán készült felvételen Tolnai Andrást halljuk, ifjabb Sárközi Lajos és

0: Dallamos élményekkel, történetekkel a családunk nótáit hallják, idézzük fel együtt elődeink, édesanyánk, édesapánk nótás, dalos élményeit. A folytatásban Mészáros Zsuzsanna kedves hallgatónk mesél legkedvesebb családi dallamairól. Zsuzsanna, honnan ered a magyar dallamok a nóták iránti szeretete?
1: Már nagyon pici koromban, lagzikban, bármilyen ilyen családi összejövetelnek lehet fogalmazni, nagyon-nagyon szerették énekelni édesapám, nagymamám, keresztapám, mindenki a családban, és én is nagyon szeretem a magyar nótát, operettet, örökzöldet, nincs olyan, amit ne szeretnék. Most is hallgatom a rádiót, bármely helyiségben van rádió, a születek is nagyon-nagyon jól végződtek, meg jók voltak úgy kezdettől befejezésig, és ugye hát több napig is tartott a szület. A vége, meg úgy közben is dalra fakadtak. Tehát nálunk ez Bács-Kiskun megyei részről származom, Soltról, és ott nagyon szeretnek mulatni. Tehát tényleg összefogtunk, és így énekelgettünk, és Harkányba voltunk, például buszkirándulással, akkor a buszon is nagyon-nagyon rákezdtünk, tehát énekeltünk. Nagyon jó volt.
0: És ebből a hangulatból mi az, ami megmarad?
1: Az én jó apám, ne nincs jobb a világon, az Akácos út, ami 23-ban az év nótájává vált, hál' Istennek, az is édesapám nagyon-nagyon nagy kedvence volt.
0: Kedves hallgatóink, a családunk nótáit Keresztes Mihály Pásti Vilmos szívhez szóló szerzeményével folytatjuk. A peregi születésű Keresztes Mihály első nótáit 1939-ben szerezte. Keresztes egyik legszebb és legismertebb alkotása az Én jó apámnál nincs jobb a világon című nóta. Hajnal Nikolett énekel, ifjabb Kállai Kisernő és zenekara kíséretével.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám is,

Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. Kellemes vasárnap estét és tartalmas rádiózást kívánunk itt a Magyar Zene Rádiójában. A családi nóták különleges helyet foglalnak el az életünkben. Nem csupán dallamok és énekek, hanem emlékek őrzői is. Felidézik a közös ünnepeket, a családi összejöveteleket, a régi történeteket és azokat a szeretett embereket, akiknek hangja talán már csak a szívünkben él tovább. Kedves hallgatóink, következzen egy archív gramofon felvétel. Sebő Miklós előadásában csendül fel az Akácos út című nótánk. Ez a régi felvétel a magyar nóta aranykorának meghitt világába vezet vissza bennünket. Amikor felcsendül egy ilyen archív felvétel, mintha időutazásra indulnánk. A sercegő hangok mögött ott élnek azok a művészek, akik egykor szívvel lélekkel adták tovább a magyar nóta üzenetét.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. Búcsúzóul egy igazi magyar zenei kincs következik. Az álomkeringő csendül fel a Magyar Örökségdíja 100 tagú cigány zenekarral. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Strányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila, az adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha vagy igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. A svájci rendőrség 50 ezer globalizáció ellenes tüntetőre számít Genfben a holnap kezdődő G7-es csúcs találkozó előtt. Az iparilag legfejlettebb országok találkozóját az 50 kilométerre lévő franciaországi Evianban tartják, de ott nem adtak engedélyt tüntetésre. A demonstrálók ezért a svájci városban gyűlnek össze, ahová a legtöbb delegáció repülője is érkezik. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a holnapi G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Trump Volodymyr Zelenszkije megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Németország Európa legerősebb hagyományos hadseregét építi. Az elvárt 2035-ös határidő előtt teljesíti a NATO elvárást, miszerint a GDP 5%-át kell elérniük a kiadásoknak. Jens Hannefeld, Németország washingtoni nagykövete egy interjúban beszélt arról, hogy a közelmúltban mintegy 33 milliárd dollár értékű fegyverbeszerzési szerződést kötöttek amerikai vállalatokkal, és 1000 fővel emelik a német hadsereg létszámát. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, hogy 10 millió főben maximálják az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. Svájc lakossága jelenleg valamivel több mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi. Kedden tárgyalja idehaza a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter például azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik majd. Megkezdődött a Szarvasi Vízi Színház 16. évada, több mint két hónapon át összesen 66 előadást láthat a közönség, 24-et ingyenesen. A Holdkörös partján lévő szabadtéri színház idén legalább 50 ezer nézőre számít. Súlyos hajóbaleset történt Horvátországban, Split közelében. Hárman meghaltak, egy embert még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán. A halálos áldozatok cseh állampolgárok voltak. A menetrend szerint közlekedő katamaránon 125-en utaztak Splitből, és Brács szigeténél ütközött a 8 fős vitorlással. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a közép-dalmáciai partoknál történt tragédiát. És végül az időjárásról. Záporok, heves zivatarok még a Dunántúlon és a déli megyékben lehetnek. Holnap a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, napközben 20 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, elvétve lehet egy-egy záporzivatar. A jövő héten érkezik az év első hőhulláma, a hétvégén akár 37 fok is lehet. Kedves hallgatóink, Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban. A pontos idő 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
6: Jó estét kívánok! Ma is, csak úgy, mint tegnap este, a Dankó Rádió zenei díjaival kitüntetett népzenei együttesek, illetve előadók felvételeiből válogatunk, csatornánk névadója Dankó Pista születésnapjára emlékezve. Tegnap a 2023-as, illetve a 24-es év díjazottjainak felvételeiből hallhattak, ma pedig Sebestyén Márta, illetve a Muzsikás Együttes dalai csendülnek fel Táncházban című műsorunkban, hisz az életműdíjat Sebestyén Márta, a Dankó Rádió népzenei díját pedig a Muzsikás Együttes kapta.
7: 12 éves voltam, amikor a Fazekas Mihályba jártam általánosba. Bartók Béla halálának évfordulóján mindig volt egy népdalverseny. Ezen én is indultam, és hát olyan sok népdal tudtam, hogy a eleve rengeteg pontszámot kaptam, és ahogy Luki Laci bácsi mondta, így torony magasan megnyertem. Az első díjat pedig Vikár László népzenekutató adta át, és ez volt az a lemez, amin először lehetett publikusan hallani a Tudományos Akadémia gyűjtéseiből eredeti felvételeket. És én akkor szembesültem vele, hogy a népdal az nem olyan, mint az énekórán, hogy a tanárnéni elénekli, hanem egy hihetetlen csoda. Az a sokszínűség, a palóckarikázótól, a széki asszonyokig, a moldvai csángó néni, hát ez ami hihetetlen volt, és én éjjel-nappal ezt hallgattam, a legnagyobb Rolling Stones, Beatles és Illés Láz közepén, mikor az osztálytársak meg ezt hallgatták. Hát engem aztán mindig kicsit dilisnek néztek így, de emlékszem arra a pillanatra, hogy először meghallottam egy lészpedi csángó asszonynak azt a csipke finom hangját, gyönyörű hangon egy balladát énekelt. Madárka, madárka, ne zavard a vizet. Tehát, hogyha egy pillanatot kéne megneveznem, ami eldöntötte szerintem későbbi sorsomat, az ez a felvétel.

0: Gála estünk kitüntetett pillanatához érkeztünk. Fény derül arra, hogy 2025-ben kit illet a Dankó Rádió életműdíja.
1: Sebő Ferenc énekes.
2: Van egy klubunk, a Kossá Klub, ahol műsorokat csináltunk a Sebő Együttessel és táncházat is. És időnként vendégeket is hívtunk meg, és egyszer egy kislányt is elém hoztak, egy 16 éves kislányt, hogy hallgassam már meg, hogy hogy énekel. És én meghallgattam, és az egészen megdöbbentő volt, mert abban az időben még a népdalokat általában operaénekesek énekelték azzal a technikával, amit ők arra tanultak. Ő pedig igen, és megdöbbentően pontosan szépen énekelte ezeket a dalokat, úgy, hogy az adatközlőktől is ismertük.
1: Zsurávszki Zoltán táncművész.
3: Mi középiskolások voltunk, az ének és a zene vonalán, mi pedig a tánc vonalán kezdtük el a pályánkat. Azóta is párhuzamosan fut a pályánk. Megszeretteti mindazt, amit mi mindannyian szeretünk, a népművészetet, a magyar népművészetet, a magyar néptáncot és a magyar népzenét és az énekeket.
2: Azokat az énekeseket, akiket mi hallottunk aztán Kalos Zoltán révén Mezőségen, azok egy olyan fajta stílusban énekeltek, ahogy a 18. században volt divatban. Tehát ez egy régi zene, ez a népzene. És ahhoz egy régi technika is tartozott. Ő akkor nagyon nagy figyelmet keltett maga iránt, hogy a kislány, hogy hát így is lehet énekelni. Mutatott szinte az egész országnak ebben a tekintetben, másrészt pedig nagyon sok műfajban kipróbálta magát. Tehát ő tudott operát is énekelni, ha kellett volna. Csak hál' Istennek nem volt rá szükség.
3: Egy csodálatos ember, nagyon szeretjük és nagyon jó barátok vagyunk. Szerencsére nagyon sokat dolgozunk együtt, mai napig is hívjuk egymást, keresjük egymást, és nagyon jó boldogságot kívánunk neki, és gratulálunk a díjára.

Hölgyeim és uraim! A Dankó Rádió életműdíját 2025-ben a Kossuth és Liszt Ferenc díjjal, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével és középkeresztjével kitüntetett Magyar Örökség és Prima Primissima díjas, az egyetlen UNESCO díjas, népdalénekes előadó művész, Sebestyén Márta kapja!

0: díjat átadja a Dankó Rádió csatornaigazgatója, Eredis Gábor.
1: Hát bevallom, most fogok először a kezembe hegedűt. Ezt eddig mindig kitűnő zenész kollégáim kezében láttam és hallottam szerencsére. Nagyon fogok rá vigyázni. Köszönöm szépen. Annyi minden jutott eszembe itt közben, amik hallgattam ezt a sok csodálatos embert, a kitüntetetteket, az életpályájukról. Igazából az idén 50 éves az a pálya, ami talán még az édesanyám szíve alatt kezdődött, amikor is ő Kodály Zoltán népzene főtanszakos hallgatója volt. És rajta keresztül talán kántortanító őseim, felmenőim, illetve apai daloskedvű vasmegyei őseim is belém költöztek, és engem mindennél jobban érdekelt, hogy hogyan szól el velen az ének ezekben az éneklő falusi közösségekben. Ezért is indultam el gyűjtőutakra Kalos Zoli bácsi segítségével és sok más kutató segítségével, és valóban, hát ahogy Sütő András írja, egyik kedvenc írom, aki nem tud énekelni, bizony nagyon szegény ember, még ha teli van is forintokkal a ládája. Hát én meg azt kívánom, hogy nagyon sokat énekeljenek itt is, önök is, a televízió hallgatók, a rádió hallgatók, és szerte a Kárpát-medencében, hiszen ez tart minket össze, magyarokat. És kívánom a Dankó Rádiónak, hogy ebben legyen még sokáig partner, és csináljon kedvet ehhez a daloláshoz. Köszönöm szépen a díjat!
2: Köszönöm szépen! Kedves közönségünk, a Dankó Rádió 2025-ös életműdíjasa előadásában egy olyan dal következik, amelyet néhány hete még Peruban énekelt 3700 méter magasan egy óvoda megnyitóján. Következik Sebestyén Márta.
1: Mária altatója.

0: Isten áldja mindannyiukat.
1: Táncházban című műsorunkban Sebestyén Márta egyik énekes példaképe, Demeter Antalné, Jánó Anna énekelt, majd a tavalyi Dankó Gála részletét hallották, mikor Sebestyén Márta megkapta csatornánk életműdíját. Most pedig régi zenei dallamok következnek Sebestyén Márta előadásában. Részletek egy 2006-os koncertből, Sebestyén Márta zenésztársai Szokolai Dongó Balázs és Bolya Mátyás.

0: tavaly, azaz 2025-ben a Dankó Rádió népzenei díját a muzsikás együttesnek ítélte oda a szakmai kuratórium. Tematikus hétvégénken, mikor is a csatornánk által alapított zenei díjak kitüntetettjei felvételeiből válogatnak munkatársaink, így természetesen én is, következzen egy beszélgetés a muzsikás együttes tagjával, Hamar Dániellel, melyet a díjátadó gála ünnepség után készítettem.
1: Mennyire volt furcsa, mennyire volt meglepő, hogy egy rádiócsatornának a díját kapja meg a zenekar? Több mint 50 éves pályafutás, tehát az érdemeket azt biztos, hogy nem kell felsorolni.
2: Minden díj nekünk egy nagy öröm, és minden díj meglepetés. Mi soha nem lobbizunk, és soha nem küzdünk azért, hogy valami díjat elnyerjünk, mert szerintük ez méltatlan lenne, úgyhogy mindig váratlanul ér minket egy ilyen díj. Amikor Eredics Gábor fölhívott, hogy úgy döntött a vezetőség, hogy mi leszünk, akkor tényleg csak egy közöltem a fiúkat, ez egy egészen különleges nagy megtiszteltetés. Amikor először

0: Írországban voltunk több évtizede, akkor lenyűgözött az, hogy az íreknek az életében mennyire ott van a saját kultúrájuk, a történelmük, a saját tudatuk, a saját művészetük. Rádiócsatornák szólnak csak ír zenéről, de hát akkor ilyen még el sem lehetett volna képzelni Magyarországon. És nagyon örülök annak, hogy ez a rádió létrejött, és az, hogy ebbe benne van a népzene. Tehát nyilvánvaló, hogy az operett, magyar nót, ezek a slágerek, ez nagyon sok embert meg tud fogni, de ezek az emberek lehet, hogy csak úgy jutnak el a népzenéhez, hogy ezt a rádiót hallgatják, és azt is meghallgatják, és akkor döbbenek rá, hogy ez nem rossz zene. Úgyhogy mi hálásak vagyunk magáért, a Dankó rádióért, és az a megtiszteltetés, hogy népzenei díjat az idén mi kaptuk meg. Úgy gondoltuk, hogy már minden díjat megkaptuk, ami csak létezik, úgyhogy mi soha nem számítunk arra, hogy még egy díjat fognak nekünk adományozni, vagy megítélni. Hálásak vagyunk.
1: Miért választották pont a békási és a palackai dallamokat? Mert hogy abban a néhány percben, amikor a muzsikás együttes zenélt a színpadon a díjátadás után, ezek szóltak. Én sejtem, hogy mi lehet az oka, de azért a hallgatók nem biztos, hogy tudják.
0: Árul, de én sem tudom, mi az oka. Tehát az volt, hogy kaptunk egy időkorlátot. És az időkorlátban úgy gondoltuk, hogy valamit színesítünk, egy ilyen nagyon archaikus hangzást akartunk beletenni, meg egy olyan fajta hegedülést, amely nagyon virtuóz és egyedülálló az, amit Mezőségen a legjobb primások csinálnak, amit Laci ezektől a primásoktól tanult. Tehát úgy gondoltuk, hogy egy picit fölvillantunk abból a zenéből, ami miatt mi ezt a zenét választottuk 50 évvel ezelőtt, ami miatt elköteleztük magunkat, hogy nekünk ez a zene lesz az életünk központjában.
1: Bevallom akkor, hogy nekem más gondolatom volt, a békási dallamok az számomra a Bartók albumot idézte, a mezőségi, a magyar palatkai, meg hát igen, Porteleki Lászlót, aki nagyon-nagyon sok időt töltött kint palatkán, befogadták a zenészek, ment ő is mindig muzsikálni, megfogadták őt is.
0: Nagyon érdekes, hogy ezek a zenészek, akik soha nem jártak a zeneiskolába, nem ismerték a kottát, de nem is volt rá szükségük. Ugyanis minden ott volt a agyukban, a lelkükben, a szívükben, szinte minden embernek a kedvenc dallamát ismertek a szomszéd faluban is, és még azt is tudták, hogy kinek milyen a hangulata. És arra hangolódva, ha valaki mondjuk egy ilyen szomorú, levert, depressziós állapotban volt, zenével ki tudták hozni. Mágusok voltak, varázslók voltak, az a zene, amit muzsikáltak, az magától jött. Tehát nem leírt folyamatok vannak, hanem spontán, abban a pillanatban születő hangulatot követő és teremtő csoda. És ezt megtanulni felvételekből nem lehet, hiszen a felvétel olyan, mint egy fénykép, abban nem fogsz egy mozgást megtanulni. Ezért volt az, hogy Porteleki Laci magyar palatkára költözött, és ott élt a zenészekkel, akik befogadták. Egy óriási dolog, hogy befogadnak egy budapesti zenészt egy családi zenekarba, ahol csak családtagok lehettek. Ő itt tanulta meg ezt a szabad improvizatív zenét, és ebből tudtunk néhány percet bemutatni. A békási az pedig egy vadzene. Tehát egy nagyon különleges zene. Bartóknak az a fajta zenei világa, amiben ott halljuk a népzenét, ott halljuk a dallamokat, ott halljuk a ritmusokat, a harmóniákat, még akkor is, hogyha egy teljesen elvont zene szól, Bartók zenében egy Allegra Barbaróhoz nagyon illik ez a békási zene. Ez a szinte az kell, hogy extatikus, a fát fával ütő és a húrokat hatalmas energiával megcsapó és a virtuóz hegedűt kísérő zene, az valamilyen módon Bartókra emlékeztet minket, Bartók muzsikájára.
1: 51 néhány év után elfogadják és tudatosan készülnek rá, vagy tudatosan vállalják azt a szerepet, hogy komoly zene, népzene, műfajok között meg kell mutatnia átjárási pontokat, kapcsolódási pontokat a muzsikásnak?
0: Természetesen, és van egy nagyon erős kapcsolódási pont, ezt egy öreg primástól hallottam, Ádám Istvántól Széken, még a 70-es években. Beszélgettünk, és egy ilyen halkszavú ember volt, és azt mondja, hogy tudja, fiatal ember, hiszen akkor még 20-as éveiben jártam, a világon csak két zene van, és akkor én néztem nagyot, és mondtam, hogy milyen két zene, milyen, hogy annyi fajta zene van a világon. Azt mondja, hogy csak két zene. Mondom, melyik az a kettő? A jó zene és a rossz zene. És nem hagytam agyiban, mondtam, Pista bátyám, magyarázza meg nekem, mi a különbség a kettő közül? Azt mondta, hogy a jó zene az igazat mondja, a rossz meg hazudik magának. Na most az a tapasztalatok, hogy a jó zenék össze tudnak érni. Tehát, hogyha egy zene jó, amit nagyon nehéz definiálni, nagyon nehéz megmondani, hogy miért, tehát ezt nem lehet pontosan matematikailag leírni, akkor tudnak illeszkedni egymáshoz. Tehát most például népzene is Bach fog szólni egy koncerten, a Concerto Budapesttel fogjuk csinálni januárban. Még nem tudjuk, hogy milyen lesz a koncert, de én már tudom, hogy olyan lesz, hogy azt fogják mondani, hogy igen, ugyanarról szólt ez a muzsika, ugyanarról szólt a népzene, mint amiről Bach.
1: akkor ennek a másik végpontja az Amadindával készült lemez, és a sok-sok koncert. Mert hogy az egy egészen más világ, zenei világ első hallásra.
0: Amadinda, aki ugye egy korszakalkotó együttes volt, és rátették az életüket az ütős hangszerekkel megszólaltató zenére, ők is nagyon érdeklődtek a népzene iránt. A afrikai, balinéz, az indiai, bárhol a világon nagyon sok népzenében az alaparitmus. Tehát a magyar népzenében is alaparitmus. És ők gondos, precíz munkával ezeket lejegyezték és megtanulták. És akkor, amikor mi zenélünk, akkor úgy szólal meg egy afrikai zené, mint hogy afrikai zenészek zenélnék. És ahhoz nagyon illeszkedik a magyar népzene, hiszen ugyanarról szól, amit az előbb is mondtam, ugyanarról szól rólunk, a mi gondolatainkról, a mi érzelmeinkről, a mi vágyainkról és a félelmeinkről. Ez van benne a zenében.
1: Egy utolsó kérdés. Tudom, hogy nincs állandó próbaterme a muzsikás együttesnek. Kinél lesz ez a gyönyörű hangszer, a díj maga, a Dankó díj?
0: Én azt hiszem, hogy teljesen normális, hogy valamelyik hegedűsnél ezt majd megbeszélik egymással. Én azt javaslom, hogy hetente cseréljék.
2: A Dankó Rádió népzenei díjával kitüntetett muzsikás együttes tagját, Hamar Dánielt hallották, s adásunkat egy 2020-as koncertfelvétel részletei zárják. Itt a zenekar vendége Kacsó Hanga Borbála volt, aki moldvai dalokat énekel a következő percekben. Hosszú furuján Éri Péter játszik, aki 2023. októberében hunyt el.
0: Moldvai balada következik a meggyilkolt, a juhaiért megölt hegyi pásztor balladája, szép fehér pakulár balladája.

0: Kedves hallgatóink, tematikus hétvégénk Táncházban című műsorát, melyben a Dankó Rádió zenei díjaival kitüntetett együttesek felvételeiből válogatunk a Muzsikás Együttes 2020-ban rögzített koncertjének mezőségi és kalotaszegi dallamaival zárjuk. Munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Amikor fiatalkorunkban zenélni kezdtünk, kerestük a mestereket, és találtunk néhányat Erdélyben. Talán az egyik legemlékezetesebb találkozása magyar palotkai zenészekkel volt. Porteleki László oda is költözött egy időre, hogy együtt muzsikálhasson, és még egy szabad zenélés következik az ő stílusukban.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Egy dél-olasz formációval indul a Népek dalai világzenei válogatásunk itt a Danko Rádióban. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Érkezik a Canzoniere, Crecanico, Salentino. És jönnek az újdonságok természetesen, mint ahogy megszokhatták már a héten. A Trio de Calle érkezik Maliból nem sokára, a Griot hagyomány egyik nagy képviselője és ápolója. Igazán különleges az a felvétel, amelyet hallgatunk majd tőlük. Bambara nyelven szólal meg ugyanis. Jön tehát a Trio de Calle nem sokára Maliból itt a Danko Rádióban, és magyar újdonságot is hozunk. A Vigad zenekar debütáló albumáról érkezik majd egy felvétel. A Zajdi Zajdi az egyik legismertebb balkáni dal. Ezt fogják tehát játszani. A Vigad zenekar is érkezik. Elsőként azonban, ahogy ígértem, irány Olaszország, Canzoniere, Crecanico, Salentino. Ők jönnek tehát itt a Danko Rádióban, a Népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó

0: Mi acabó el frasco. Voy a comprar otro.
1: Újdonsággal folytatjuk, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Trio de Calion, a nyugat-afrikai griot hagyomány egyik legkülönlegesebb kortárs képviselője. A Maliból származó formáció három kivételes zenészből áll, akik mindannyian az ország zenei örökségét évszázadok óta őrző griot családok leszármazottai. Az énekesnő Hawa Diabaté például a legendás Madi Diabaté lánya. Balafonon Lassana Diabaté, Mali egyik legkiválóbb játékosa szólal meg. A dalokban hallható mély és rezonáló hangokat pedig Mamadou Kouyaté játsza. A basszus Gonin, amely egy hagyományos nyugat-afrikai húros hangszer. Testefából vagy lopótökből készült, amelyre szárított állati, gyakran kecskebőrt feszítenek. A trió megalakulása mögött egy angol rádiós producer, Lucy Doran áll, aki felismerte a három zenész különleges összhangját, a bennük rejlő lehetőségeket. 2015-ben jelent meg első lemezük, amely bár visszafogott sajtóvisszhangot kapott, hangzásviláguk már ekkor meggyőzte a kritikusokat arról, hogy a Trio de Calinak helye van a világzenei szintér élvonalában. Hagyományos hangszerelésük, ének, balafon és goni olyan történeteket mesél el, amelyekben benne él a nyugat-afrikai kultúra emlékezete, a polgárháborúk sújtotta jelen és a zene erejébe vetett hit. Sokszor kiállnak az erőszak ellen és a zene szabadsága mellett. A griók békét hoznak, példát mutatnak és örömet visznek. Igazán különleges, hogy bambara nyelven hallhatjuk a dalt, amely egy tonális nyelv, ami azt jelenti, hogy a szó hangmagassága megváltoztathatja annak jelentését. Érkezik 2025-ös felvételük, a Bagola. A Trio de Calion tehát Maliból itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Friss világzene jön, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat, a Vigaz zenekar debütáló albumáról hallgatunk meg egy felvételt, a Tri-i című lemez a szerb, horvát és makedon dallamvilág rétegeiből építkezik, tambura zenekari hangzással, harmonikával és hegedűvel, klarinéttal, szaxofonnal és derbukával. A zenekar ebben az anyagban nem csak megidézi a délszláv hagyományt, hanem saját színpadi nyelvé is formálja. A most következő Zajdi Zajdi az egyik legismertebb balkáni dal. A Vigaz számára különös személyes jelentősége is van, hiszen több mint 10 évvel ezelőtt a Söndörgő előadásában hallották, amely zenekarhoz személyes és családi szálak is fűzik a csapatot. A felvételen Tompos Kátya is szerepel. A lemez végén megszólaló klarinét szólóval rá is emlékeznek. Így ez a dal egyszerre a lemez lezárása és csendes emlékezés egy kivételes előadóra. Jön tehát a Vigaz és a Zajdi Zajdi itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Dankó Rádióban jövő héten pénteken egy hazai együttes, a Fanfara Komplexa koncertjét hallhatják. A Fanfara Komplexa táncházi zenekarként kezdte 2002-ben, és azóta is a hazai szintéren a moldvai csángó, román és cigány dallamokon alapuló ritmusos tánczene zászlós hajója. Az autentikus moldvai csángó zenét új stílusú román dallamokkal, valamint szerb, bolgár, török, zsidó folklór hagyománnyal egészítik ki. A szaxofonokkal, harmonikával, kobozzal és dobbal színesített repertoár évek óta megmozgatja a rajongóikat. A közel 20 éves zenekar dalai, feldolgozásai főként az autentikus moldvai csángó népzenén, valamint az új stílusú moldvai román műfajokon alapulnak. A budapesti és vidéki

fanfare komplexa tagjai rendszeresen járnak moldvai környezetbe tanulni, gyűjteni, zenélni, figyelemmel kísérni az ottani népzenét, amely élő folyamként minduntalan változik, újul, a repertoárjukat is főleg ottani zenészektől tanulták, de szintén merítettek az online is egyre nagyobb számban felelhető dallamokból. Előadásukban a Románia moldvai részén manapság is élő, lendületes, feszes ritmusú, több nemzet folklór hagyományaiból táplálkozó román, csengó magyar, szerb, bolgár, török, zsidó zenei világ jelenik meg. Egyéni hangszerelésben és felfogással. Két nagy lemezt készítettek eddig, a 2011-es Radio Populárt, amelyet a 2016-ban a címével is mindent eláruló Tánc alá című korong

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Ebben az órában is jönnek az újdonságok. Jó estét kívánok! A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban. A nigériai afrobeat egyik legismertebb képviselője jön majd. Femi Kuti zenei karrierje mellett aktivistaként is tevékenykedik. Harcol a szegénység és az alsóbb társadalmi rétegek elnyomása ellen. Femi Kuti jön tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban egy újdonsággal. De érkezik Natalia Lafourcade, sokszoros Grammy és Latin Grammy díjas mexikói énekesnő. Az ő újdonságaikat hozzuk ebben az órában, itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Tartsanak velünk!

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó rádióban.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Most Femi Kuti érkezik, a nigériai afrobeat egyik legismertebb képviselője, aki 2025-ös lemezével ismét társadalmi és spirituális kérdések mentén vezeti hallgatóit egy zenei utazásra, hiszen albumának is ezt a címet választotta. Journey Through Life. Az anyag egy önéletrajzi vallomás, amelyben Femi életének meghatározó értékeit, élményeit és felismeréseit dolgozza fel. A lemez címadó felvétele szerint bölcsességgel emlékeztet arra, hogy az élet csak átmenet. A túlzott anyagi ragaszkodás helyett érdemes inkább a szeretet és az emberi kapcsolatok megtartó erejére építenünk. A mély spirituális üzenetekkel fűszerezett anyag többek közt azt üzeni a ma emberének, hogy a változás lehetőségét nem a világban, hanem saját magunkban keressük. Ezzel a gondolattal Femi nem csak saját álláspontját, de egyfajta új politikai filozófiát is megfogalmaz. A nem sokára hallható After 24 Years című dal is kifejezetten politikai hangvételű. Fájdalmasan pontos látleletet ad Nigéria helyzetéről, arról, hogyan nem történt valódi előrelépés az elmúlt negyed évszázad alatt. Mindez Femi egy lassabb tempójú, mégis fülbemászó, énekelhető hangszereléssel tálalja. Ahogy ő fogalmaz, a dallam legyen annyira szép, hogy a kemény üzenetet is könnyebb legyen befogadni. Ő jön tehát Femi Kuti itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Most következő felvételünk előadója egy mexikói énekes dalszerző, aki a pop-rock és a latin-amerikai népzene világát ötvözve vált a térség egyik legismertebb és legsikeresebb művészévé. Az 1984-ben született Natalia Lafourcade számára a zene gyermekkora óta természetes közeg. Édesapja, a chilei származású zenész Gaston Lafourcade, édesanyja pedig zongora művész, aki egyúttal zenepedagógusként is dolgozott. Éppen Natalia volt az, akinek segítségével édesanyja egy különleges zenei módszer dolgozott ki, amely a gyermekek zene általi fejlesztését és rehabilitációját célozza. Natalia Lafourcade első albuma 2002-ben jelent meg, amelyen a pop, a rock, a bossa nova és a latin ritmusok keveredtek sajátos hangzásvilággá. A lemez hatalmas sikert aratott, és meghozta számára az első latin Grammy jelölést a legjobb új előadó kategóriában. Most 2025-ös lemezéről hallgatunk egy dalt, amelyet az Hermanos Gutiérrez dúóval közösen rögzített. Két fantasztikus zenei világ találkozása ez a felvétel, a gyönyörű hangú Natalia Lafourcade és a latin gitár hangzás világát filmzenei jellemekkel ötvöző Hermanos Gutiérrezé. Igazán emlékezetes zenei élményt kínál a következő néhány perc. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat, az elektronikus zene egyik alműfajaként ismert Batida hangzása Lisszabon utcáiról indult, ahol keveredett az Angolából, Kongóból, a francia Antillákról érkező ritmusokkal. Ebben a zenei közegben nőtt fel Vinnie Fox, akinek zenéje egyszerre hordozza Lisszabon és az életének másik fontos helyszíne Párizs energiáját, azaz, ahogy ő fogalmaz, a sodró lüktetést és a befelé figyelő csendet. Az egyik legmeghatóbb darab 2025-ös lemezén a nem sokára hallható Lento, amely egyben egy különleges találkozás Anamurával, a fadu egyik legnagyobb kortárs hangjával. A dalban nem a hagyományt írják újra, hanem szabaddá teszik. Mura nem a fadu kötelező íveit énekli, hanem szinte lebeg Vinnie Fox elektronikával átszőtt ritmus alapjai fölött. A dal lassúsága nem gyengeség, hanem ellenállás, finom, női és mélyen emberi. Anamura csodálattal figyelte Vinnie Fox dalszerzési folyamatát. Szerinte ő nem a verszakokat számolja, hanem egyszerűen a szívéből dolgozik. Hallgatva ezt a varázslatos felvételt, mi is megbizonyosodhatunk erről. Jön tehát Vinnie Fox és Anamura, valamint a Lento című felvétel itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Santana és a Grupo Frontera muzsikája indítja ezt az órát. Jó estét kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Természetesen jönnek az újdonságok, megyünk Maliba hamarosan, a Songhai Blues muzsikáját hallgatják, zenéjükkel személyes és politikai üzeneteket is megfogalmaznak. Jimi Hendrix és a The Beatles világa is hatott egyébként a muzsikájukra. Songhai Blues Maliból jönnek tehát hamarosan. Az USA-ból pedig érkezik Molly Tuttle. A lemeze egyfajta levél a régi énjéhez, búcsú az elvárásoktól, a megfelelési kényszertől, és üdvözlet egy számára szabadabb alkotói világban. Ő is jön tehát, Molly Tuttle, itt a Dankó Rádióban egy újdonsággal. Elsőként azonban most irány Mexikó és az USA egyszerre egy együttműködés kapcsán. Santana és a Grupo Frontera jönnek tehát itt a Dankó Rádióban. A népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: Beautiful tango, take me by the

friss világzenével folytatjuk. A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Maliból érkezik egy zenekar, a Songhai Blues, akik a zenéjükkel személyes és politikai üzeneteket is megfogalmaznak. A névválasztás, a Songhai Blues nem véletlen, hiszen mindannyian a Songhai népcsoporthoz tartoznak. A csapat eredetileg Timbuktuból származik, de 2012-ben, amikor az észak-mali konfliktus miatt a szélsőséges csoportok betiltották a zenét, a tagok kénytelenek voltak elmenekülni. A fővárosban, Bamakóban folytatták a zenélést, ahol megszületett a rájuk oly jellemző hangzás, amit ma sivatagi bluesként ismerünk. Zenéjük energikus, gitárközpontú, afrikai groove-okkal és nyugati rock hatásokkal. A csapat vezetője Garba Touré, akinek édesapja Ali Farka Touré hosszú ideig együttműködő ütőhangszerese volt a zenekarnak, ami fontos és meghatározó zenei örökséget jelentett számukra. Saját bevallásuk szerint Ali Farka Touré ugyanúgy hatott rájuk, mint Jimi Hendrix vagy akár a The Beatles világa. 2015-ös debütáló albumukat a kritika egyöntetű lelkesedéssel fogadta, és nemzetközi áttörést hozott számukra. Azóta a világ legnagyobb fesztiváljain lépnek fel. A Songhai Blues zenéje egyszerre dühös és felemelő, táncolható és elgondolkodtató. A sivatag porából, az elektromos gitár torzításával épít hidat múlt és jelen között. Hallgassuk most őket. Jön tehát Maliból a Songhai Blues itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: Just imagine, under a coconut tree, on the beach, down by the sea, the sound of the waves make a sweet melody, and in it, you hear

Újdonsággal folytatjuk, a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Ha valaki azt mondja, a bluegrass műfaja nem tud megújulni, mutassák meg neki Molly Tuttle zenéjét. A kaliforniai gitáros énekesnő nem csak technikai virtuóz, hanem érzékeny történetmesélő is. A 2025-ös albuma személyes és zenei értelemben is új korszakot nyit. Tuttle először szerepel lemeze borítóján parókák nélkül, vállalva azt, hogy gyerekkora óta alopéciával él. Ez egy olyan állapot, amely a haj szemmel látható megritkulását, vagy teljes elvesztését jelenti. A lemez egyfajta levél a régiényéhez, búcsú az elvárásoktól, a megfelelési kényszertől, és üdvözlet egy számára szabadabb, alkotói világban. A most következő The Highway Knows című dal a lemez egyik legfontosabb darabja. Egy olyan gitár riffre épül, amelyet Tuttle 5 éven át hordozott magában, míg végül párjával megírták hozzá a dalt. A producer Jay Joyce volt, aki többek között Iggy Pop és Macy Gray lemezein is dolgozott. Az ő inspirációjával, aztán a dal egy utazás történetével kelt igazán életre. Tuttle így beszélt a dalról. Arról szól, amikor egy hosszú útra indulsz valakivel, akit szeretsz. Ez az utazás a szerelem és az önazonosság dala. The Highway Knows, Molly Tuttle érkezik itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

a Dankó Rádióban jövő héten pénteken egy hazai együttes, a Fanfara Komplexa koncertjét hallhatják. A közel 20 éves Fanfara Komplexa dalai feldolgozásai főként az autentikus moldvai csángó népzenén, valamint az új stílusú moldvai román műfajokon alapulnak. A budapesti és vidéki táncházak, klubok után a koncerttermekben is rendszeresen visszatérő fellépők. A formáció tagjai rendszeresen járnak moldvai környezetbe tanulni, inspirálódni és megfigyelni, megérezni az ottani népzenét, amely élő folyamként minduntalan változik, újul. Legfrissebb repertoárjukat is innen hozták magukkal, de szintén merítettek az online is egyre nagyobb számban felelhető zenei örökségből is.

fanfare komplexa táncházi zenekarként indult a 2000-es években, de azóta is a hazai szintéren a moldvai csángó, román és cigány dallamokon alapuló ritmusos tánczene jeles képviselője. Az autentikus moldvai csángó zenét új stílusú román dallamokkal, valamint szerb, bolgár, török, zsidó folklórával

Előadásukban Románia moldvai részén manapság is élő, lendületes, feszes ritmusú, több nemzet folklór hagyományaiból táplálkozó román, csángó, magyar, szerb, bolgár, török, zsidó zenei világ jelenik meg egyéni hangszerelésben és felfogással. A 2011-es Radio Popularral és a 2016-os a címében is mindent eláruló Táncalá című lemezükkel jelen

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csillagot, csak azt, ami ott ragyog fenn az égen. Nem bosszantja sok buta, csántás megruta a vélem. Nem látok több csillagot, csak azt, ami ott

akarja, hogy a legény megcsókolja. Hajnal van, hajnal előtt, rózsafa nyílik a ház.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Méregetem az út hosszát. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának húscsak prímását, már is kezdjük. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha a kedvük és idejük is engedi. Ezt az órát Bangó Marika és Lendvai Csócsi József zenekarának közös felvételével kezdjük, mely felvétel 2021-ben készült Kárpát Zoltán és Szegedi Lajos hallgatójából. Majd Kovács Kornél andalgója szól egy archív felvételről, Ácsi, Ácsi, ide hallgass rám! Idősebb Magyar Imre zenekara majd Kalmár Pálnak muzsikál.

szerintem bolond a világ. Ácsi, ácsi, jaj, de szerelmes vagyok.

0: Hajda nyírba, torba van egy asszony, annak van egy kökény szemű leánya. Azért élek, azért halok, annak a babája vagyok csupaja. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Hely, rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára.
1: Kék a kökény recece. Koródi Gyula csárdásával folytatjuk, valamint Karcagi Nagy Zoltánnal és Ifja Berki Béla zenekarával. A felvétel 2022-ben készült a Duna Televízió Jó ebédhez szól a nóta című műsorában. Aztán a 2016-os esztendőből is hozunk egy dalt, Szerdahelyi János és Bokkai Zsuzsa frissét, Farkas Rozika és Tordai Zoltán együttesének előadásában az Írás jól megmondja címmel.

In uta nem volna kis lány negyere. Kék a kökére cece, ha megérik fekete, én utánom barna kislány megyere. Én is annak a babája vagyok, aki nékem egész éjjel páros csókot adok. Kék a kökére cece, ha megérik fekete, én utánom barna kislány megyere.

kapitány. Hát, az kérdi a kapitány, kibabálja ez a lány, kibabálja ez a csinos barna lány. Az kérdi a kapitány, kibabálja ez a lány, kibabálja ez a csinos barna.

A folytatásban válogatást hallhatnak Dankó klubos koncertfelvételeinkből. Egy Réf Fülöpit, egy Budapestit és egy Mányit játszunk önöknek. Ez utóbbi az Ady Endre Művelődési Házban készült 2017 májusában. Dócs Pétertől és Sándor Dezső zenekarától egy frisst hallgathatunk hamarosan Eger városa, Papok városa címmel. Érik a hajlik a búzakaláz és Szólj-szólj csalogány. E két dalt Mészáros János Elek énekli el nekünk. Darázs Miska, valamint Ifjabb Magyar Imre és Brand István szerzeményeit Bangó János és zenekara játsza el. De mindezek előtt a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett Budai Beatrix dalol Mit susog a fehér akác? Fráter Lorend és Zé Balázs István hallgatója következik. Nyári László és zenekara játszik.

Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Dankó Rádió. Önöknél még mindig a hús csak prímás szól, köszönet érte. Folytassuk egy hallgatóval. Virágzott az aranyerdő, ez Rácz Béla és Sallai Misi szerzeménye. A folytatásban majd Fényes György énekli el nekünk, és ifja Berki Béla zenekara játsza. Ezt követően pedig Nem elég a boldogsághoz címmel egy csárdást hallhatunk Hollai Bertalantól.

0: sich, hey, mert egy csók többet érni, 406 asztal is.
1: Vas Gábor és Rak István nótája szólt. Szerdahelyi János és Zé Horváth Gyula frissével folytatjuk hamarosan, valamint Kalina Enikővel és Terék József zenekarával. Ez lesz a Csóka, Csóka, Szürke Csóka. De előtte még Tagadom, Tagadom, Kubányi György dala szól, Nemes Ildikótól.

az életünk. Rózsabokor a domboldalon, szép a rózsám, nincs hibája, és csit csak rózsám, ez a négy dal következik, ez utóbbi egy friss, Boka Károly és Heródek Sándorné tollából, és Szóka Júlia tolmácsolásában. Előtte Szeredi Krisztinától halljuk Kerté Zsigmond Lajos és Kubányi György nótáját, ifjabb Sánta Ferenc és zenekara játszik. Az Andalgú Balázs Árpád dallamai által lett az Petőfi Sándor költeményéből. Szilágyi Sándor lesz és Lakatos Miklós zenekara, akiknek tolmácsolásában meghallgathatjuk a csodálatos végeredményt. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. De csak azután, hogy Bétót Magda elénekelné Nicki Géza hallgatóját, már is Miskolci Balogh Zoltán zenekara muzsikál.

Minden nagy örömnek nagy bánat a vége. És hát sajnos nem sokára véget ér a Húscsak Prímás is, de Fényes György, valamint ifja Berki Béla zenekarának tolmácsolásában Murgács Kálmán és Domonkos Géza hallgatóját még biztosan meghallgathatjuk együtt, közösen. Aztán domboldalon áll egy öreg nyárfa, Újvári Marika is dalra fakad, neki Balázs Tamás zenekara játszik. Ez a felvételünk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban készült, Gyöngy Pál és Zágon István dalából. Szél viszi messze a fellegeket, Kapi Gábor is darra fakad, őt pedig majd 60-ig is Gyöngyi követi, aki magyar nótadíjas lett 2023-ban, ezúttal Erős Béla csárdásával érkezik a művésznő, ez lesz az Alagút csárdás.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a húscsök prímás végéhez. Itt a búcsú ideje, valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó rádiót hallgatva. Maradjanak még, ha tehetik, én most búcsúzom. Samba de Orfeu címmel azonban még Luis Bonfa szerzeményét meghallgathatjuk egy Dankó klubos felvételről, mely 2022. júniusában Debrecenben készült. Toldai Zoltán és zenekara muzsikál. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma is, csak úgy, mint tegnap este, a Dankó Rádió zenei díjaival kitüntetett népzenei együttesek, illetve előadók felvételeiből válogatunk, csatornánk névadója Dankó Pista születésnapjára emlékezve. Tegnap a 2023-as, illetve a 24-es év díjazottjainak felvételeiből hallhattak, ma pedig Sebestyén Márta, illetve a Muzsikás Együttes dalai csendülnek fel Táncházban című műsorunkban, hisz az életműdíjat Sebestyén Márta, a Dankó Rádió népzenei díját pedig a Muzsikás Együttes kapta.
2: 12 éves voltam, amikor a Fazekas Mihályba jártam általánosba. Bartók Béla halálának évfordulóján mindig volt egy népdalverseny. Ezen én is indultam, és hát olyan sok népdal tudtam, hogy a leleve rengeteg pontszámot kaptam, és ahogy Luki Laci bácsi mondta, így torony magasan megnyertem. Az első díjat pedig Vikár László népzenekutató adta át, és ez volt az a lemez, amin először lehetett publikusan hallani a Tudományos Akadémia gyűjtéseiből eredeti felvételeket. És én akkor szembesültem vele, hogy a népdal az nem olyan, mint az énekórán, hogy a tanárnéni elénekli, hanem egy hihetetlen csoda. Az a sokszínűség, a palóc karikázótól, a széki asszonyokig, a moldvai csángó néni, hát ez valami hihetetlen volt, és én éjjel-nappal ezt hallgattam, a legnagyobb Rolling Stones, Beatles és Illés Láz közepén, mikor az osztálytársak meg ezt hallgatták. Hát engem aztán mindig kicsit dilisnek néztek így, de emlékszem arra a pillanatra, hogy először meghallottam egy lészpedi csángó asszonynak azt a csipke finom hangját, gyönyörű hangon egy balladát énekelt. Madarka, madarka, ne zavard a vizet. Tehát, hogyha egy pillanatot kéne megneveznem, ami eldöntötte szerintem későbbi sorsomat, az ez a felvétel.

0: Nagy hely, nyitul vajna.
1: Gála estünk, kitüntetett pillanatához érkeztünk. Fény derül arra, hogy 2025-ben kit illet a Dankó Rádió életműdíja.
2: Sebő Ferenc énekes.
3: Van egy klubunk, a Kossák Klub, ahol műsorokat csináltunk a Sebő Együttessel és táncházat is. És időnként vendégeket is hívtunk meg. És